Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkori közvéleményt élénken foglalkoztatta az elmebetegek ápolásának, őrzésének, gyógyításának kérdése. Hasonlóan a börtönügyhöz. Ennek megoldatlansága is szerepelt az ország elmaradottságának tünetei között. Az első korszerű hazai intézmény magánvállalkozásként jött létre 1842-ben Pesten. Pólya József a Városliget közelében 100 holdas birtokán nyitotta meg 12 szobás tébolydáját. Az intézetben már nem pusztán őrizni, hanem gyógyítani is akarta a pácienseit, a korabeli beszámolók szerint nem is eredménytelenül. A magánintézményt megnyitotta az érdeklődő fiatal orvosok előtt is, akik egyedül itt szerezhettek szakirányú tapasztalatokat. Az intézet körülbelül 3 évig állt fenn, mert a magas ápolási díj miatt nem bizonyult életképesnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Koller Galéria kertje egyike Budapest titkos kertjeinek. A Táncsics utcai galériát 1953-ban alapította Koller György, halála óta pedig az unokája viszi tovább az üzletet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1884-ben Pólya József egykori magántébolydája helyén a Városliget közelében nyílt meg a gyógyíthatatlan és közveszélyes elmebetegek tébolydája, a későbbi Angyalföldi Elme és Ideggyógyintézet. Nyírő Gyula professzor 1937-ben vette át az intézmény vezetését, és elsőként kezdeményezte az elmegyógyintézetek ne kényszerlakhelyként, elsősorban az elzártságra alapozva működjenek, hanem általános kórház szemlélet alakuljon ki. Megszüntette a börtön jelleget, elfogadható kinézetűre alakították át az épületeket. A jobb feltételek következtében javultak a gyógyulási esélyek is. Az intézmény 1945 után az igazgató nevét viselő Nyírő Gyula kórház keretében működött tovább, s a Lipót mező 2007-es bezárása után pedig annak fő feladatait is átvette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Óbudán a második század közepén épült fel az Aquincumi polgárvárosi amfiteátrum. Lelátója 6-7 ezer ember számára készült, a porondot nagyjából 3 méter magas kőfal vette körül. Az ülőhelyekként szolgáló kőtömbökön néhol megmaradtak az egykori tulajdonosok nevei, köztük női nevek is. Az amfiteátrumban különféle sportversenyeket és állathajszákkal vegyes gladiátor küzdelmeket rendeztek, de méretei miatt itt tartották a politikai gyűléseket, a városi ünnepségeket és a császár látogatása alkalmával sorra kerülő beszédeket. Az amfiteátrum mellett emelkedett a gladiátor laktanya, ahol a népszerű küzdelmek bajvívóit képezték ki és gyakorlatoztatták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áram ellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Dunavíz szintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállás a Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Dunavíz szintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áram szükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lőrinc paptér sokáig nem viselt semmilyen nevet. Majd 1900-ban, amikor egyre másra nőttek ki a földből az újabbnál újabb paloták, a tér is nevet kapott végre. Szitovszky János hercegprímás és esztergomi érsek nevét. Szitovszky személye a II. Világháborút követően hatalomra jutott kommunista berendezkedés számára nem kívánatossá vált. Ezért 1951-ben átnevezték a teret. Egy olyan embert választottak, akinek szintén köze volt az egyházhoz, katolikus pap volt, de egy hithű kommunistának számára elfogadható módon. Mészáros Nagybotú Lőrinc a Dózsa György féle paraszt felkelés egyik vezetője volt, akit a felkelés leverésekor elfogtak és mágián megégettek, tehát igaz mártírként életét adta a népért a gazdagokkal szemben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatoló híd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sokféle módon lehet a világot ábrázolni. Nagyon sokféleképpen lehet fotografálni. Ugye én a World Press Photo kiállításos már 35 éve szervezem, ami rendkívül fontos abból a szempontból, hogy képet ad a világról, a hírekről. Számomra nem ezek a legfontosabb képek. Amit én mindig próbáltam, az a hétköznapoknak a bemutatása. Azok a teljesen hétköznapi pillanatok, amelyek az életünket töltik ki. Mert azért lássuk be, nagyon-nagyon izgalmas nézni a világban zajló drámai eseményeket, de mindannyian egy nyugodt életre vágyunk, amiben érzelem van, amiben szépség van, és ezek a képek, amiket itt a kiállítás látogatói láthatnak, ezek mind valami teljesen hétköznapi, de ugyanakkor fontos pillanatokat mutat be, amelyek, ha valaki olvassa a képet, akkor tovább tudja gondolni, akkor annak a képnek az abszurditása, vagy a szépsége, vagy a különössége, az elindíthat egy gondolatot, vagy éppen az érzelmi hatása. A kiállítás mondjuk a 13-14 éves koromban készült képekkel kezdődik, és folytatódik az első nagyobb, komolyabb munkámmal a Magyarországot cigányok életének a bemutatásával, ami később a Búcsú a cigánytelepről,
2: igen,
1: című könyvben jelent meg. Hát ezekben a képekben megrázó olyan képeket látunk, olyan érzelemgazdag élményekhez tudunk jutni, amelyek egyben drámaiak és együttérzést keltenek. És hogyha tovább megy a néző ugyanebben a teremben, akkor a magyarországi vidéknek egy olyan különös képeit láthatja, amelyek azt bizonyítják, hogy ha egy fotográfus elfogad a közönsége, vagy az a közeg, amit fényképez, akkor nagyon közel lehet kerülni emberekhez, és nagyon meghitt pillanatokat lehet elkapni. És hogyha tovább megy a néző a következő teremben, három óriási terem van,

0: akkor láthatja azt, hogy milyen volt ez a Budapest 1989-ben, hogy milyen volt, milyen Szicília vagy Róma. Tehát elkezdünk kitekinteni a világba, és bár nagyon sok helyről láthat a nézőképeket, mindenütt a hétköznapi emberről szól, a hétköznapi életről. Nagyon sok portrém van, és nagyon sok híres emberről készült képen van, és egyet sem válogattunk be Tulipán Zsuzsanna kurátorral ebbe a kiállításba, mert kilógott volna, mert ez arról szól, ami mi vagyunk, mi emberek ebben a törékeny földgolyón.
1: Ugye, és mindenkinél ott van egy telefon. Mi a különbség?
0: A fotoriportert, a fotográfus vagy a profi történetmesélőt abban különböztethetjük meg, hogy olyan képeket készít, olyan történetekről beszél, amely másoknak is érdekes lehet. Hogy megtalálni azokat a fontos kérdéseket, azokat a fontos mondani valókat és érzelmi pillanatokat, amelyek rezonálnak másoknak is, nem csak nekem, a családomnak, a gyerekemnek, a szüleimnek, hanem egy kicsit nagyobb közegnek. Ugyanúgy, ahogy a fotoriporter, aki megtalálja azokat a pillanatokat, amelyekről tudni lehet, hogy fontos az olvasónak, a nézőnek, mert megtalálja azokat a híreket és információkat, amelyek nélkül szegényebb lenne az információs életünk.
1: Nem akarok kierőszakolni bármilyen véleményt a nagyvilágról, de változott valami?
0: Nem, én azt látom, hogy legalábbis én mindig mindenhol ugyanazt fényképezem. Én ha összehasonlítjuk, például nagyobb szekciók vannak, az egyik például a Budapest. Hát ez az életem, itt élek. De éltem 20 évet Amerikában, és a New Yorkban megjelent könyvem, anyaga végül is ugyanarról a hétköznapi amerikai életről szól, mint amit akár Budapesten is megfényképezhetek. Vagy ha tovább megyek, akár Izraelből, akár Tókióból látom képet, azok is azok a pillanatok, amelyeket mindannyian átélünk, csak valamiért mégis megállítanak, és jóra nézni, és ad élményt, és információt, és gazdagságot ahhoz az élményhez, amit egy kiállítás látogató elvár egy múzeumi élménytől. A hétköznap, az életünk ugyanaz. Tehát hiába változott technikailag, hiába van okos telefon, hiába digitalizálódik, és mesterséges intelligenciával vezérelt már nagyon sok minden, az emberi élet az ugyanolyan értékes, és ugyanolyan törékeny. És ennek a törékenységnek az értékét, ha napról napra tudjuk értékelni és élvezni, akkor az már jó. Nagyon érdekes, hogy például megjelent egy nagyon szép könyv a Műcsarnok kiadásában a kiállításhoz, és abban, ha nem is pontosan idézem, az utolsó oldalon írtam egy gondolatot, és azért ez talán kifejezi ezt, és amiben azt mondom, hogy vannak képek, amiket nem tudok megosztani, azok csak is az enyémek. Vannak pillanatok, amelyek bája lenyűgözés, csak nézem és élvezem, hogy részese lehetek a látványnak. És ezek a legszebb el nem készült fotóim is. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy élvezzük az életet, mert sokkal rövidebb, mint ahogy hisszük. Úgy rohan az idő, ha csak visszagondolok, hogy a hetek rohannak, az évek rohannak, és hát én csak azt tudom mondani, hogy amíg tart, azt próbáljuk értékelni és megőrizni jónak.

A reggeli express befutott, és most nem sihúhúzik, hanem egy teljesen más hangon adja tudtul, hogy itt vannak a főváros centrikus programok. Ez a furcsa hang a fagotté, a sokszínű fagott Tallisztól Piacolláig, pénteken este 7-től élvezhető a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán. Lakatos György fagottművész és zeneakadémista növendékeinek hangversenyén egy nem mindennapi felállás szerepel majd, hiszen nem kevesebb, mint 7 darab, azaz összesen 17 méternyi fagott hegyi juharfából készítve, rajtuk 170 billentyű, 3,5 oktáv, sok ezer hang a reneszánsztól a 20. századig, 3-tól 6 szólamig, ez csak is sokszínű lehet, ez csak is szakmai lehet, hiszen Lakatos György a Zeneakadémián 1987-ben diplomázott, aztán szólamvezető fagottos volt, az Operaházban az évművészé választották, a Magyar Rádió fagott versenyen is volt első helyezett, Lisztdíjas 1996-ban, számos lemeze jelent meg szólistaként és kamara muzsikusként, de akkor jöjjön a növendékekkel, ezek szerint pénteken este 7-kor a Magyar Zeneházában. Charpentier, Rossini, Vaughan Williams, Dufek Mihály, James Horner, Lennon McCartney, akár és természetesen Piazzolla is a fagott hangján, ami hihetetlenül sok színű. És hihetetlen, de egy elfeledett életmű újra felfedezése látható és élvezhető a Budapesti Történeti Múzeum, Kiscelli Múzeum fővárosi képtárában egészen szeptemberig. Ez az elfeledett életmű a két világháború közötti magyar művészet egyik különleges hangú alkotójáé, Kósa Molnár Máriáé. Munkássága 100 év távlatából is meglepően aktuális kérdéseket vet fel. A töredékekből rekonstruál életművet mutatja be a kiállítás, és arra tesz kísérletet, hogy visszahelyezze a művészt a 20. századi magyar művészet történetébe. Malek 80 életmű koncerttel ünneplik a magyar könnyűzene meghatározó alakját. 8 évtizedes életútját és több mint fél évszázados zenei pályafutását ünnepli majd szeptember 19-én a Malek 80 életmű koncerten Malek Miklós a Budapest Kongresszusi Központban. A különleges est a zeneszerző, karmester és hangszerelő legnagyobb sikereit idézi fel olyan dalokkal, amelyek generációk számára váltak meghatározóvá. Az életmű koncert egyszerre lesz visszatekintés és ünnep, amely Malek Miklós rendkívül sokszínű pályáját állítja majd a középpontba, és legyen a középpontban a szórakozás, mi ezt kívánjuk, mármint, hogy jó szórakozást minden programhoz.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, Budapestről a Balatonra érkezik a nyári Margó. A stúdióban Valuska László, fesztiváligazgató, és Mátyás Kitti, kommunikációs vezető. Szervusztok! Örülök, hogy itt
2: vagytok. Szia!
3: Szia!
1: Ugye nem sok idő van már hátra a nyári Margóig, hiszen jövő héten kezdődik.
2: Így van, most már a visszaszámlálás percében vagyunk, mert augusztus 13-án kezdődik csütörtökön Salföldön a Bányakertben a Margó, úgyhogy ilyenkor most ezt az óriás hőséget próbáljuk meg túlélni, és az utolsó szervezési feladatokat oldjuk meg.
1: Hát erre vonatkozóan azért optimista becslések vannak, hiszen a jövő hétre talán egy kicsit enyhül majd az idő.
3: Igen, reméljük, egy biztos 28 vagy 29.
1: Azt szeretnéd?
3: Fok lesz. Én a 21-nek örülnék a legjobban. Egy kis napsütés,
1: egy
3: 21
1: merész.
3: Fokkal. Igen. De nem kell aggódni, nem kell aggódni. Már nem lesz annyira meleg, mint most.
1: Hát ráadásul jó helyen lesztek, árnyas helyen.
2: Így van, ez a Káli-medencében vagyunk, Salföldön, és ezt úgy kell elképzelni annak, aki még soha nem járt ezen a fantasztikus vidéken, hogy nagyon közel van a Balaton. Az egyik központi helyszínünk az a Bányakert, amiben este koncertek lesznek, rögtön első nap a Begrecsó fog fellépni, második nap az Anima Sound System, harmadik nap Lovasi András egy szólóestel, és fontos helyszínünk lesz a Pajta Galéria, ami Salföld a falu szélén van, és ott pedig óriás fák árnyékában lesznek a beszélgetések különböző írókkal.
1: Budapest egyik meghatározó irodalmi fesztiváljáról van szó. Annak idején honnan jött az ötlet, hogy áttegyétek a székhelyeteket a Balatonra is? Ugye, mert azért tegyük hozzá, hogy párhuzamosan a budapesti rendezvényt is megtartjátok.
2: Az ötlet az onnan jött, hogy a COVID-ban kezdtünk el ezen nagyon gondolkodni, hogy csináljunk valamit, amivel kimozdulunk a falak közül, és először Szentgyörgyvárra mentünk, Zala megyébe, és utána tavaly átköltöztünk Salföldre. Itt nagyon egyszerű, hogy mi a célunk. Egy olyan fesztivált szeretnénk csinálni, amiben az irodalom a központi szervezőelem, ennek részeként egyébként fellép majd H. János, Tompa Andrea, Fábián Tamás, a tavalyi Margódíjas Tóth Marcsi, de egyébként Fehér Boldizsár korábbi Margódíjas stand-up előadással lép föl, meg Kemény Zsófi is, és esténként meg koncertek vannak, tehát azt gondoljuk, hogy ez egy kulturális fesztivál, ahol nagyon jól érezhetjük magunkat, és nem az a lényeg, hogy iszonyú sok program legyen, hanem hogy nagyon jók legyenek.
3: Igen, úgy szoktuk mondani, hogy ez a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja, a nyári Margónk.
1: És hát mindezeken túl akár a Balatonban is lehet csobbani esténként. Vagy napközben.
2: Napközben.
1: Hát napközben. Ki hogy szeretné? Hát,
3: úgy kell elképzelni a napot, hogy délelőtt akár, aki szeretné, elmegy a kedvenc pékségébe, a kedvenc kávézójába, utána csobban egyet a Balatonban, és kettőkor pedig kezdünk a Pajtában, a Pajta udvarában, úgyhogy...
2: Hát egy fesztiválnak szerintem az a lényege, hogy sok inspirációt gyűjtsünk, kikapcsolódjunk, máshogy találkozzunk a kedvenc szerzőinkkel, és ezt mi végül is minden formájában tudjuk adni a közönségnek. Tavaly is ez volt az egyik húzó ereje az eseménynek, hogy akik odajöttek, azok lehet, hogy egy Pléden hallgatták végig tavaly Rőrig Gézát mondjuk, és idén ezt szeretnénk folytatni. Nagyon kötetlen, nagyon barátságos, családias, és mondom, mindennek a szöveg a közepe.
3: Igen, és úgy kapcsolódsz be, amikor te szeretnéd, akkor érkezel meg hozzánk, jössz a Pajtába, átsétálsz a Bányakertbe, azt azért fontos elmondani, hogy tényleg a két helyszín egymástól 10 perces sétára van. Úgyhogy nagyon egyszerű. Eljut mindenki mindenhova, ahol szeretné.
1: Még üdítő is ez a 10 perc séta. Az nem, hát annyi testmozgásra szükség van. De egyébként a fesztiválok alapvetése valahogy az, hogy az ember eltervezi, hogy majd hova megy, pontosan mi történik, és aztán mindent borít a spontán impulzus.
2: Borít mindent a spontán impulzus, de itt azt azért megpróbáljuk megteremteni, hogy a lehetőség szerint a nagy részét a látogató az élvezhesse. Nyilván nem akkor, hogyha nem akarja élvezni, és csak az esti koncertre jön, de azt láttuk, hogy ugyanúgy, ahogy mi vonultunk egyik helyszínről a másikra, úgy jött velünk a közönség is, úgyhogy nagyon aktívak voltak szerencsére.
3: Illetve szerintem az nagyon jó, hogy vannak extra programjaink is, tehát ami nem a Pajtában vagy a Bányakertben lesznek, hanem idén először van Mini Margó, úgyhogy a kisgyerekes családosokat is várjuk a Vánkosban, úgyhogy Badacsonyosan lesz a Mini Margó, lesz Köveskálon, Köveskálon magazingalériában lesz könyves jóga, úgyhogy ezzel is várjuk a látogatókat, lehet vitorlázni is majd, de minden a margofest.hu oldalon fent van a különböző programok is.
1: Ezeknek a részleteivel jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést Varuska László fesztiváligazgatóval és Mátyás Kittivel, aki kommunikációs vezető.

0: Ez az Intermezzo jövő héten kezdődik a Nyári Margó. A stúdióban Valuska László fesztiváligazgató és Mátyás Kitti kommunikációs vezető, aki rendszeresen eljár a budapesti Margó Fesztiválra. Az ehhez képest mire számíthat a Balatonnál? Meséljetek, mi fogadja, milyen látvány várja az érkezőket?
1: Hát szerintem az alapvető élmény, hogy mi várja a látogatókat, az az, hogy egy fantasztikus környezetben vagyunk, tényleg, tehát hogy én ezt szeretem a legjobban benne, hogy széles vidék van körülöttünk, és sok fa. Alapvetően program szinten meg azt lehet várni, hogy azért a tavaszi, meg az őszi margó azok nagy rendezvények, 60-70 programmal akár sok napon keresztül. Itt sűrítve adjuk ezt a látogatók számára, és biztos, hogy például nem lehet találkozni meseterápiával, meg irodalomterápiával, tehát hogyha valaki eljön a fesztiválra, akkor tud külön regisztrálni ezekre az eseményekre. Ezek tavaly is iszonyú jól sikerültek, idénre is már telnek be ezek a programok, illetve ami szerintem különlegesebben az egészben, hogy van egy beszélgetés, ideális esetben ugye egy olyan szerzővel, akit szeret a látogató, és utána ezt a beszélgetést, ami a színpadon zajlik, azt ő személyesen is tudja folytatni. Tehát erre nagyon sok példa van. Nagyon közvetlen ez az egész, és nagyon átjárható, bejárható a fesztivál maga. Tényleg itt egyik pillanatban egy Margó-díjast lehet jól megismerni, akár késő este egy Fröccs mellett, akár a Tompa Andrával is lehet, vagy a Hály Jánossal így beszélgetni. Ami szerintem extra, és ezt az őszi Margón ilyen nem szokott lenni, hogy amikor fellépnek az esti fellépőink a koncerteken, akkor velük délután egyébként beszélgetéseket szervezünk, tehát Priger Zsolt egyébként József Attiláról fog beszélni velem, ugye? Lovasi Andrással is beszélgetünk a mostani új műsoráról.
2: Begrecsóval ott Anna fog majd beszélgetni, és hát tényleg dupla élményt lehet akár szerezni. Begből, Grecsóból, Lovasiból, Priegerből, mert hát ugye kétszer is meg lehet őket majd hallgatni a fesztivál alatt, meg ahogy tényleg Laci mondta, hogy tényleg ez a legközvetlenebb, leglazább fesztivál, így az évi három Margóból.
1: És ami szerintem még fontos, ez a kimozdulás élménye. A Kittiek voltak tavaly a világ egyik legjobb irodalmi fesztiválján, a Hay Fesztiválon, Skóciában, és az is egy nagy...
2: Veszben
1: van, bocsánat. Tehát, hogy ahhoz is el kell menni, és ott kell lenni így sok kis falu környékén. Tehát ehhez lehet hasonlítani, csak méretében nem.
2: Igen, tehát hogy tényleg, itt ilyenkor kiszabadulunk a városból. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy teljesen más arcát mutatja a nyári Margó, mint mondjuk egy őszi vagy egy tavaszi. Tényleg ott vagyunk ebben a csodálatos környezetben, és igen, ahogy említetted, tehát a Hay Fesztiválnak is ugye ez a varázslatos benne, hogy ez egy mezőn van, mezőn épül föl egy nagy cirkusz, tulajdonképpen több sátorral, több ezres lelátókkal. Nincs több ezres lelátó a Margón. De...
1: És nem is lesz soha.
2: Nem is lesz soha, de hogy tényleg megmarad ez az egész intim jellege, és ahogy a Laci is mondta, hogy tavaly is volt példa arra, hogy egy beszélgetés utána a szerző velünk tartott a bányakertben, és akkor ott lehet velük beszélgetni tovább, fröccsözni, kocintani, bandázni, és hogy ez, szerintem ez nyilván a másik kettő fesztiválon így nincs meg, de itt meg tényleg annyira kötetlen, meg közvetlen, meg tényleg ott ülsz a fűben, a kis pokrócodon, hallgatod a beszélgetéseket, utána oda mész. Dedikálás lesz? Engedjük a dedikálást?
1: Dedikálás szokott lenni. Most tervezetten nem beszéltünk erről, de ez mindig szokott lenni.
0: Úgyhogy valószínűleg most sem marad ki. Igen, tehát teljesen más közeg, szóval egészen más atmoszféra, már csak a természet miatt is, meg valóban ez az emberi közelség is ezt erősíti. Meséljetek egy kicsit, ha már Laci feldobta rögtön a legelején, a meseterápiáról.
1: Hát a meseterápia szerintem egy nagyon izgalmas dolog, eleve ez az irodalomterápia nagyon izgalmas, hogy a szövegeken keresztül hogyan tudunk szembenézni a saját történeteinkkel, mit nyitnak meg ezek a szövegek. A meseterápia ennek egy mondjuk így alműfaja, mert itt a mesékről és a mesék hatásáról van szó, ezt Boldizsár Ildikó kezdte el itthon annak idején. Azért nagyon fontos, mert a mesék azok kiskorunktól kezdve hatnak ránk, írnak minket, és ezeken a történeteken keresztül ugye generációs történeteket, kulturális értékeket adunk át, viszont ezek minden alkalommal segítenek abban is, hogy magunkról is beszéljünk, és ez a meseterápia meglepő módon felnőtteknek szól egyébként, és én voltam ilyenen, most ez Kecskés Karina színésznő tartja majd, és tényleg, tehát, hogy zavarba ejtő az, hogy mit hoz ki az emberből egy szöveg, hogyha elkezd róla beszélgetni.
2: Igen, és az irodalomterápián pedig ott azt ugye ottannal fogja tartani, ottanának lesz irodalomterápiája, illetve Lósz Johanna kolléganőnknek, ezt pontos elmondanunk, és ott is, tehát mindennek az alapja a szöveg ezen a fesztiválon, és az is érdekes, hogy tehát nyilván egy őszin meg egy tavaszin azért nincsenek workshopok, tehát itt tényleg ezek a workshopok vannak, eljössz, nem csak a kedvenc szerződet hallgatod meg, hanem akár még hazavihetsz tényleg olyan dolgokat is, amikor így magaddal foglalkoztál, és hogy tényleg ez is szerintem így a kikapcsolás a város. Ami pedig még nagyon jó, hogy ugye itt vagyunk a szabadban, lesz még biciklitúránk is, úgyhogy Ádám kollégánkkal el lehet menni, bejárni a környéket.
0: Jó, hát gondoltok a sportos alkatra is, ugye igen. Az ember ne essen ki belőle, vagy ha esetleg benne sem volt, akkor ott megtapasztalhatja. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést a nyári margóról, amely a Káli medence szívében lesz. Mátyás Kitti kommunikációs vezető és Varuska László fesztiváligazgató a vendégem.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áram ellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Dunavíz szintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Dunavíz szintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás. Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, érkezik a Nyári Margó egyenesen Budapestről a Káli-medence szívébe. A stúdióban, itt Budapest szívében, ugye mondhatom, hát majdnem kis túlzással, Mátyás Kitti kommunikációs vezető és Valuska László fesztiváligazgató. Voltak éppen, hogyan zajlik a Nyári Margó, kik lesznek a vendégeitek, illetve a beszélgetések milyen témában zajlanak majd?
1: Itt a Nyári Margón az nagyon fontos, hogy ugyanúgy könyvek köré szerveződnek a beszélgetések, de nekem az a tapasztalatom, hogy mindig sokkal inkább így kinyílnak ezek a témák. H. Jánossal például alapvetően nem egy konkrét könyv kapcsán fogunk beszélgetni, hanem folytatjuk azt a beszélgetés folyamot, amit már évek óta köztünk zajlik, és így alkotásról, írásról, saját történetünkről szól. Tompa Andrea a Kiváló Testek című új regényével érkezik, ez egy nagyon, nagyon fontos megjelenése volt az idei évnek. Én még nem beszélgettem vele a könyvéről, úgyhogy itt lesz szó Kolozsvárról, színházról, hatalomról, szexualitásról és minden másról. Ez szerintem, tehát én ezt a beszélgetést nagyon várom. Lesz két újságíró vendégünk is, Fábián Tamás, akinek tavaly jelent meg az első regénye, illetve Pető Péter, aki a 24.hu-nak a főszerkesztője. Előbbivel

0: a regényéről fogunk beszélgetni. Utóbbinak viszont egy nagyon érdekes kötete jelent meg, a Leborotvált ország címmel, amiben a publicisztikáit gyűjtötte össze, de úgy, hogy ez majdhogy nem egy ilyen regényként is olvasható az elmúlt 16 évről. Úgyhogy ezek a beszélgetések mindig arról szólnak, hogy miben élünk, hogyan vagyunk, illetve hát lesz Tóth Marcsi is.
1: Igen, és nagyon érdekes, Tóth Marcsinál nem csak a könyvéről fogunk beszélgetni, mert nyilván azt már bemutattuk, hanem indítottunk egy írói rezidencia programot, és Tóth Marcsi volt ennek az első vendége, résztvevője, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fog nekünk mesélni arról, hogy milyen volt Marrakesben kint lenni. Úgyhogy vele erről is lesz szerintem szó, illetve érkezik hozzánk Jean Paumero, aki a tavalyi Margó külön díjasunk. Neki is biztos vagyok benne, hogy nem csak a könyvéről beszélünk, hanem arról, hogy mi történt vele a Margó díjóta.
0: Hát meg ő benne, ugye nagyon érdekes az, hogy egyszerre rockzenész, ő egy francia személy, hogy így mondjam, aki beleszeretett Pécsbe, letelepedett, nagyon jól beszél magyarul, írt egy könyvet magyarul, az Otthon és a Haza címmel, és ezeket a kettős érzeteket fogjuk végigbeszélni vele, hogy milyen itt is lenni, ott is lenni, milyen így a kultúrák között, és milyen az, hogy valaki francia anyanyelvűként egy magyar irodalmi külön díjat nyer el.
2: És milyen beszédes ez a cím, hogy Otthon és Haza, hát ez már utala a kettős identitásra.
0: Igen. Illetve amit én nagyon szeretnék kiemelni még, ami kevésbé könyvekhez kötődik, de a minket meghatározó nagy történetekhez, az Dulai Péter és Vörös András beszélgetése, ami abszolút Balaton és a bűn témájában szerveződik. Dulai Péter több kötetet írt már ezt nem tudom pontosan, hogy kell megfogalmazni, mert ez nem kriminológia, de folyamatosan dolgozza fel azokat a nagy bűneseteket, amik itt Magyarország különböző történeteihez kapcsolódnak, és az ígéretünk a fellépőktől az, hogy itt most kifejezetten a Balatonhoz kapcsolódó bűntörténeteket ismerhetünk meg, és az meg extra, hogy a Vörös András nem csak beszélgetni fog Dulai Péterrel, hanem a nap egy másik pontján a Diabolusi Muzika zenekarban föl is fog lépni, mert ő egy szuper énekes régóta.
1: És hát Margó díjasokból sose elég, úgyhogy még egy Margó díjas is fellép a fesztiválon, mert Fehér Boldizsár érkezik majd a stand-uppal, és egy másik napon pedig Kemény Zsófi az Egy életem estjével ott
0: lesznek. Miközben ezek is, ugye itt is nagyon fontos a szöveg, tehát hogy hiába vannak ezek előre megírva, ezek a előbb említett stand-upok azért mégiscsak arról szólnak, hogy ott, abban a pillanatban ezek hogy működnek, hogyan tudják előadni és elmondani ezeket a fellépők. A Kemény Zsófi az életét fogja elmondani, amit egyébként, aminek elemeit könyveiből, verseiből így ismerhetünk, úgyhogy én azokra nagyon kíváncsi vagyok. A Fehér Boldizsárt én nem láttam még stand-upolni, viszont ezt a Zsófinak ezt az előadását láttam, és az fantasztikus.
1: És hát még tanulni is lehet majd, mert hogy jön a dalszerelő műhely, Fazekas Gergellyel, és egy pogányinduló dalt fogunk szétszínzálni, szétszerelni vele együtt, és ő nagy színpadra került idén, úgyhogy a Bányakertben lehet majd őt látni, és akkor
0: egy egyetemi tanár, zenetörténész, aki mindenhez ért, és ez a dalszerelő műhely, ez egy olyan projektje, én nagy rajongója vagyok, tényleg darabokra szedi a slágereket, és megmondja ebben az esetben, ez nem 100%-ig biztos, hogy így van, de hogy mondjuk mi következik a Bachból hogyan következik a pogányinduló slágere, fantasztikus meglátásai vannak, és nagyon jó előadó, nagyon izgi lesz.
1: Igen, hát ő állandó résztvevője a Margófaktoknak, amik ugye ősszel és tavasszal szoktak lenni, ugye ez a gimnáziumoknak, gimnazistáknak tartunk alternatív irodalomórákat, és hát jön velünk nyáron is Gergely, úgyhogy most már a Faluházból tavaly kinőtt, mert ott teltház volt. Teltház volt a Faluházban, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy igény van a dalszerű műhelyre, igény van arra, hogy szétszereljünk dalokat, és tanuljunk is.
2: És igény van az irodalomra, a zenére, a kikapcsolódásra, a természeti élményekre, hát mindez megtalálható a nyári Margón. Jövünk vissza Valuska László fesztiváligazgatóval és Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Mátyás Kitti, a Margó kommunikációs vezetője és Valuska László fesztiváligazgató, ugye a nyári Margóról beszélgetünk, ami mindjárt kezdődik, hát jövő héten, amikor még tart a jó idő, de már csökken a forróság, úgyhogy eltaláltátok ezt az időpontot. 15 éves a Margó Fesztivál, hogyan ünneplitek meg?
1: Folyamatosan.
0: Egész évben ünnepeljük
1: magunkat.
0: Egész évben
1: ünnepeljük, mi magunk se hisszük el.
0: Az olvasóinkat, a szerzőket, mindent, az irodalmat.
1: Így van, tehát amit a Kitti mondott, az szó szerint így van, tehát hogy egyszerre ünnepeljük a magyar írókat, az olvasást, az olvasókat, és tényleg a Margót abban az értelemben ünnepeljük, hogy tényleg egy fontos dolognak tartjuk, hogy 2011-ben néhány belvárosi helyszínen elindítottuk ezt az irodalmi fesztivált, mert mi magunk se gondoltuk volna, hogy egyszer itt tartunk majd, hogy a 15 éves születésnapról lehet gondolkodni, és ennek ugye fontos része az, hogy az a célunk, hogy eseményeket hozzunk létre, hanem az is célunk, hogy minél többen olvassanak kortárs magyar irodalmat. Kevés ország mondhatja magáról, hogy két Nobel-díjasa van, legyünk erre büszkék, és nőjünk fel ehhez a feladathoz. És a másik feladatunk az, mindenképpen az olvasás népszerűsítés volt az elmúlt 15 évben, tehát nagyon sok olyan programot csinálunk, ami mondjuk a középiskolásokat szólítja meg, mert azt gondoljuk, hogy minél többet kell olvasni, hogy ne legyünk teljesen hülyék.
0: Na, és milyen tömör megfogalmazás. De egyébként mit érzékeltek a különböző generációk kapcsán, hogy az olvasás népszerűsítésére egyébként szükség van? Tehát, hogy most nyilván az internetre gondolok, hogy azért az mindent visz. Tehát hol van a könyvek ereje? Mekkora igény mutatkozik arra, hogy az ember levegye a könyvespolcról az adott könyvet?
1: Hát szerintem óriási. Tehát nyilván most egy olyan beszélgetésben vagyunk, ahol természetesnek vesszük azt, hogy mi, akik beszélgetünk, meg akik hallgatnak minket, azok alapvetően nyitottak a kultúrának erre az ágára, de hogyha belegondolunk abba, hogy most már tényleg generációk nőnek fel úgy, hogy tudnak olvasni, de nem tudják azt, hogy az olvasásnak milyen előnyei vannak, kikapcsolódás, nyelvi gondolkodás, kritikus gondolkodás, a világ megismerése, annak a megismerése, hogy vannak különböző nézőpontok, nem csak a sajátunk. Milyen az, hogy nem 3 másodperc alatt fogyasztunk tartalmakat, hanem lassabban és hosszabban. Milyen az, hogy lelassulunk a tartalomfogyasztásnál. És ebben mindenféle statisztikákat is nézve, már nem csak Magyarországon, hanem így a világon, tényleg egy nagyon romló tendencia van, hogy mennyi időt töltünk olvasással, és hogyha most itt, ha nem is kell vallomást tennünk itt a beszélgetés során, de ha így csak magunkra gondolunk, meg a kedves hallgatók is magukra gondolnak, hogy ők mennyi időt szánnak olvasásra egy nap, és egyébként milyen könnyen választanak más tartalomfogyasztást így esténként, akkor szerintem mindenki érezheti azt, hogy ezzel van dolog.
2: Illetve tényleg nagyon fontos, hogy az embernek tényleg tudatosan kell választani az olvasást. Tehát amikor hazamegy a munkából, otthon vár rá a házi munka, szeretne nézni egy sorozatot, vagy beszélgetni a partnerével, de nagyon tudatosan kell időt lopni az olvasásnak, és nyilván hát a Margó tényleg 15 éve nem csak ugye az írók és olvasók találkozásáért van, hanem azért is, hogy olvassunk, és nyilván ehhez megadunk muníciót, hogy milyen sok könyvet mutatunk be egy évben, és hát ugye ott van a Margó díj is, ahol ugye első prózakötetes szerzőket díjazunk, és a shortlisten is nagyon izgalmas könyvek kerülnek fel a shortlistre, ugye mindig 10 könyvet szoktunk bemutatni ilyenkor, és abból lesz 3 döntős, és ugye aki megnyeri a Margó díjat.
1: Egyébként most azt hiszem ilyen rekord nevezés érkezett, és most zajlik az előzsűrizés, hogy kiválasszuk és az előzsűri kiválassza a 10 legjobb kötetet, amit majd a főzsűri elolvas, és majd októberben bejelentjük, hogy ki lesz az idei Margó díjas. Ez egy nagyon fontos cselekvés szerintem, hogy minél több első kötetest megmutassunk, és akkor itt kell megemlíteni, hogy csináltunk a Krasznahorkai Lászlóról egy fantasztikus kiadványt, és a Sátán tangó is egy első regény.
2: Meg hát mondjuk el az új zsűrit is, mert nagyon izgalmas az idei zsűri, Halász Rita, aki korábbi Margó díjas, tér majd vissza most zsűriként a Margó díjhoz, Horváth János Antal, Oltai Kata, Károly Csaba, és hát Valuska László a zsűri elnöke, úgyhogy így ötten döntenek majd arról, hogy az előzsűri által beszavazott 10 könyvből ki lesz a Margó díjas, és ki lesz a külön díjas.
0: És ugye ez az, ami októberben derül majd ki.
1: Így van.
0: Na tehát akkor ti már terveztek az őszi időszakra, és hát nyilván egyébként, de előtte még érkezik a nyári Margó, most alapvetően erre készültök. Jövő héten akkor találkozunk, de van egy fontos mondata Kittinek, amire készül a beszélgetés kezete óta, hát kérlek mondd el.
2: Igen, tehát nagyon fontos az, hogy mi egész évben olvasunk, mindig is olvastunk, és olvasni fogunk, és nagyon fontos, hogy tényleg nem szeretnénk egy olyan világban élni, ahol az olvasás a perifériára szorul, és hát tényleg nyár van, de az olvasásban nincsen nyári szünet. Úgyhogy jöjjön mindenki a nyári Margóra, és nyáron is tessék olvasni, úgyhogy jönnek velünk, és hozzuk az újabb olvasmányokat, ami jó lesz majd strandra.
0: Jó volt.
2: Kiránduláshoz.
0: És igazad volt ráadásul, úgyhogy meg is tapsolunk érte. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Fesztiválozást kívánok. Várom
2: mindenkit szeretettel.
0: Mindennel együtt, kerékpározással, zenével, irodalommal, minden.
2: Minden lesz.
0: Így van. Valuska László fesztiváligazgató és Mátyás Kitti kommunikációs vezető volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában is a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadieszközök. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt a belső sávban. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.

Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, egy pici késéssel a hőség miatt, de a néhány másodperc nem számít, bezzeg néhány Celsius fok azért számítana. De az biztos, hogy augusztus 4-e van, és az előttünk álló picivel kevesebb, mint 3 órát könnyedén, nyugodtan, és amennyire lehet hűsölve töltjük majd el együtt. Ehhez menetcél is kell, ezt csak azért mondtam, mert menetrendszerűen érkezik majd a reggeli Express 7 óra 27 perckor, és tényleg egy picit árnyékos helyre invitáljuk Önöket, a Városligetbe, a Pavilon kertbe, ami finom, élvezhető, lecsücsülhető, de a legjobb, hogy Városligeti kertmozi néven már filmek nézhetők este. A hőség miatt nagyon kevés szúnyoggal, viszont rengeteg gyerekkel, hiszen vannak gyerekfilmek is, úgyhogy majd Kun Balázzsal, üzemeltetővel beszélgetünk, és természetesen rátérek a kutyákra is. De nem azért, mert úgy érzem magam, hanem mert ők nagyon fontosak, és ez egy varázslatos átkötés volt részemről. Hát persze, hogy a varázslattal foglalkozunk. Kis V. Balázs az embert mutatja meg az illúzió mögött, úgyhogy megbeszéljük, hogy mi a pszichológia az illúzionizmusban, mi a kézügyesség, talán még Rodolfóról is szót ejtünk, meg a becsapásról, úgyhogy Kis V. Balázs fog elvarázsolni minket. Én remélem, hogy csak hang van, de azért elteszek gyorsan mindent innen az asztalról, és annál is inkább elteszem, mert hogyha kertmozival kezdtünk, akkor nagy mozival folytatjuk. 9 óra után a vetítő rovatunkban meglessük, hogy Önök mennyire jó jósok, mennyire jól tudnak mondjuk lottózni. A magyar film adatbázis, a mafab.hu mindig megkérdezi, hogy mely filmeket várták a legjobban az adott évszakban, és aztán gonosz módon összesíti, hogy mely filmeket nézték meg a legtöbben az adott évszakban és szezonban. Úgyhogy a vetítő rovatban Horváth Gergő érkezik, a mafab.hu főszerkesztője, beszél Groguról, Super Mario Galaxisról. Hogyha ezt nem értették a szülők, akkor inkább mondok valami pókosat, vagy Hail Mary küldetést. Szóval lesz mit megnézni, lesz mit megbeszélni, és lesz miből megnyugodni. A sok-sok haváriás, katasztrófás hír között tényleg megpróbál ez a 3 óra könnyedséget és nyugalmat adni, egyrészt a zenékkel, másrészt az én búgó és megalkuvó hangommal, harmadrészt pedig olyan témákkal, amik szerintem békések, és ennél fontosabbat nem is tudok kitalálni ezen a napon, ami Udvaros Dorottya születésnapja, azt hiszem ma ő veszi át a főszerepet, vagy legalábbis az én lelki szemeim előtt, de nem beszélünk képzavarokról, inkább hangzavarokról sem, hanem inkább könnyedségről és nyugalomról augusztus 4-én kedden itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Nem mindig sikerül így, de most éppen, amikor az útravaló tényleg az úttal foglalkozik, ugyanis ezen a nyáron, vagy jelesül júliusban, augusztusban az utazást vesszük gorcső alá, próbálok elrugaszkodni az ilyen sztereotípiáktól, de hát tényleg nagyon fontos, vakáció idején, meg aztán, hogyha már fölnőnek a csemetik, egyszerűen csak nyáron, aztán, ha egyszer lenne elviselhető nyár, nem innentől nem lesz. Szóval egyszerűen csak így szoktuk meg, hogy elindulunk, és nekiutalunk, vagy nekiindulunk. A legjobb és leginspirálóbb utazásos idézeteket gyűjtöttük össze, ezek biztos elgondolkodhatnak mindenkit az utazás valódi értékéről, és egyéb az élettel kapcsolatos tanulságokról, hát nézzenek körbe otthon, van-e hegyes fülű a családban, vagy nézzenek a családban a lábak között is szét, van-e valakinek hatalmas talpa? Én tudom, hogy ez most félreérthető volt, de szerintem nagyon jól tudják, hogy a Gyűrűk urára próbáltam utalni hobbitilag, meg tündeileg, bár nem tudok se quenyául, se szindarinul, meg középföldén is nagyon ritkán jártam, és főleg csak filmek segítségével. John Ronald Reuel Tolkienról beszélek én, angol íróról, filológusról és oxfordi professzorról, aki nyilván nem élvezi a hátam mögött a repülőt, de mivel nem használok klímát, ezért ma így lesz, elnézést kérek mindenkitől. Tehát ő azt mondta és azt írta, hogy, és ez a tulajdonképpen idézet, hogy nem mindenki téved el, aki vándorol. Néha szabad csak úgy szabadon elindulni. Néha lehet csak úgy nekivágni a világnak. Lesz, ami lesz. Nem akarok még egy idézetet idehozni, de hogy is volt, hogy a Nürnbergi mesterdalnokokban, meg a szamárban, meg a valami jobbat, mint a halál, mindig találunk. És ezért érdemes néha csak úgy nekiindulni. Tehát nem mindenki téved el, aki vándorol, írta a Gyűrűk igazi és író ura.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, tulajdonképpen nem egy konkrét eseményre, hanem egy helyre invitálunk mindenkit a főváros tüdejébe, a Városligetbe. Ott található a Pavilon kert, telis-tele finomságokkal és szúnyogok nélküli filmvetítésekkel. A Városligeti kert mozi programját tessék megkeresni egyrészt Facebookon, másrészt a pavilonkert.hu weboldalon, harmadrészt pedig hallgatni a mi beszélgetésünket itt a Reggeli Expressben, Kumbalázzsal, a Pavilon kert egyik üzemeltetőjével.
2: Van egy csodálatos kertünk, nagyságrendileg 200-250 ülőhelyel, 100-150 éves árnyas fák alatt, ami ugye a Városliget adottsága. Itt vannak italok, ételek. A Covid idején kezdtük el ezt a helyszínt működtetni, és a bujadisznókkal dolgozunk együtt. Van egy egészen jó lángosozónk, és ezen kívül van egy kürtös karácsos helyünk, illetve egy bár, ahol kávé, hidegüdítők, alkoholmentes és alkoholos italok vannak. Nagyságrendileg így áll össze, és ezt próbálja meg kiszolgálni ezt a 200-250 fős teraszt napi szinten. A célunk egyébként az volt, hogy egyrésztől a külföldiek számára egy jó alternatíva lehessen ez a helyszín, másrésztől a budapestieken kívül ugye az állatkert, a cirkusz miatt rengeteg vidéki vásárlónk, potenciális közönségünk is van. Nekünk a társammal, Papp Viktorral volt egy ilyen missziónk, illetve még most is van, szerencsére. Nem tántorít el minket semmi, mert van néhány sikertelen próbálkozásunk. Tehát az volt a célunk, hogy valamilyen szintű kulturális tartalmat is megmutassunk itt a helyszínen. Például komoly zenei előadásaink voltak, kórus énekelt nálunk, nagyon sok koncertet csináltunk, ezeknek egyébként szinte mindegyike ingyenes volt, regisztrációhoz sem kötöttük őket. Voltak olyan típusú koncertek, amit a Városligettel közösen készítettünk, ahol egy előzetes regisztráció szükséges volt a részvételhez, azonban itt tényes való, hogy arról szól, hogy egy olyan közösségi élményt tudjunk megmutatni és nyújtani az ide látogatók számára, amiben ez a kulturális többlet is benne van. És erre mi nagyon büszkék vagyunk egyébként, hogy nem csak mint egy vendéglátóhely vagyunk itt a Városligetben, hanem valamit próbálunk adni is a közönség számára. Mi úgy vagyunk, hogy a jó Isten megteremtette, annyi különbséggel, ugye itt van 4 épület, és ennek a 4 épületnek építettek egy kis teraszt, és mi ide építettük föl tulajdonképpen ezt a kertet. Nagyon sok növénnyel, az árnyas fáink alatt, hangulatos világítással, úgyhogy szerintem nagyon jó, és nagyon érdemes eljönni megnézni, hogy egyáltalán hogy néz ki ez. Hogy a lemenő napfényében egy iszonyú jó hangulatot ad az, hogy itt szól az aláfestő zene, és ebből ki szoktak alakulni egészen kellemes táncos bulik is. De alapvetően itt az történt, hogy azokat a filmeket adjuk mi le, amiket mi nagyon szeretünk, vagy a mi közönségünk, vagy a mi családunk nagyon szeret, úgyhogy ez egy ilyen top 10, top 20, top 30-as lista tulajdonképpen, amit mi szeretünk, és ebből próbáljuk meg leválogatni azokat a filmeket, amire azt gondoljuk, hogy mások is jönnek. Tudod, van egy ilyen mondás, hogy vendéglátóhelyet nem jó úgy csinálni, hogyha az ember magának csinálja. A kertmozira ez nem biztos, hogy igaz.
1: Azért van itt 4 esküvő, 1 temetés az én korosztályomnak, meg a Kung Fu Panda a gyerekeknek, a Madagaszkár, a ponyvaregény mindenkinek, azt nem tudom, hogy hogy fogjátok kisipolni, de nem is kell kisipolni. Ez szabad tér, ugye?
2: Ez szabad tér, így van. Némileg megvéd minket azért a Városliget, és az az adottsága, hogy fantasztikus zöld környezet van, és mint tudjuk, itt azért néhány Celsius fokkal mindig kedvezőbb az időjárás, mint a forró aszfalton, de nyilvánvaló módon mi is szenvedünk ugyanúgy ettől a melegtől, ami ismételten elért minket. Ennek erre szabad téren vagyunk, viszont vannak nagyon fantasztikus hűtött limonádéink, üdítőink, amivel talán ellensúlyozni tudjuk azt, hogy 42 fok van kint. Nagyon-nagyon jól megközelíthető adottságilag ez a helyszín, és a kertmozi maga, ugye metróval, mármint a föld alattival egészen pontosan, a Hősök teréről sétálva kb. 350 méter. Tehát én azt gondolom, hogy mi egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert nagyon könnyen megközelíthető ez a kertmozi és ez a helyszín. nagyjából az is az erőtségünk, hogy így látjuk, hogy így hirtelen megtelik a Városliget. Ugye a nyári szünidőben azért ez szerencsésen már nagyjából reggel 10-től, hogy ott nincsen parkolóhely, hogy mész ugye az állatkerti körúton, azt látod, hogy sorra-sorra mindenhol autók hátán. Ugye mi kiszoktunk nyitni 10-11 óra között, azt mondjuk, hogy melyik helyünkről van szó, és itt az ebédidő, tehát az ilyen nagyjából délután 2-től kezdődik, de tulajdonképpen az szokott történni, hogy a ligetbe érkező vendégek, vagy az állatkertbe érkező vendégek általában nálunk szokták lefolytani egy ebéddel a programokat.
1: Meddig tart a nyár nálatok?
2: Hát nálunk a nyár nem augusztus végéig tart, hanem szeptember végéig, és mi ezt nagyon szeretjük a Városligetben egyébként, és ez az adottsága egyébként a tavaszra is igaz, hogy nem április végétől kezdődik a tavasz, hanem ha nagyon-nagyon-nagyon kisüt a nap, és már mondjuk 10 fok feletti hőmérséklet, vagy 15 fok feletti hőmérséklet, akár akkor már március második felében is meg tud telni a kis teraszunk. Szeretnek az emberek kijönni ugye már itt tavasszal korán, amikor már az első napsütés megérkezik, illetve azt is érzékeljük, hogy nagyon szeretik egyébként azt, hogy az őszbe, illetve a késő nyáron még be lehet ülni egy ilyen helyre, és ott el lehet lenni.
1: Helyzet a kutyákkal?
2: Fantasztikusan kutyabarát hely vagyunk, mindegyikünknek van kutyája, úgyhogy nagyon szeretjük azt, hogy kutyás vendégeink vannak.
1: Köszönöm szépen az invitálást a négylábúak nevében is. Városligeti kert mozi, holnap Billy és Ted haláli túrájával, aztán halálhoz kapcsolódóan 4 esküvővel és egy temetéssel pénteken, de szombaton átveszi a szerepet a harcművészet a Kung Fu Pandával, és lesz még Bárányok hallgatnak, és a Madagaszkáron keresztül eljutunk egészen a Ponyva regényig. Lehet élvezni tehát a filmeket a Városligeti kert moziban, a finomságokat pedig a Pavilon kertben. A finom válaszokat nagyon szépen köszönöm Kun Balázsnak, az egyik üzemeltetőjének, és a reggeli express, illetve a klasszik nyitány után irány egy jó és nagyon picikét hűsítő séta a Városligetbe.
0: Szerkessze velünk kedvenc rádióját! Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu
1: Jöjjön a reggeli express főváros centrikus program ajánlója, Borban a Vigasság, már elnézést címmel, operett gálát rendeznek augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon. A Monarchia Operett különleges, egész estés gálaestel tiszteleg kiemelkedő hungarikumaink, nemzeti kincseink előtt, a magyar borkultúra és a klasszikus operett örök érvényű hagyományai előtt. A Borban a Vigasság Operett Gála nem csupán a lenyűgöző zenei élményt nyújt, hanem kulturális utazásra is hív. A nézők a magyar bor, mint hungarikum gazdag világát és a színpadi muzsika felejthetetlen dallamait élvezhetik, miközben a bor és az operett közös ünnepe varázsolja el az egész estét. A gála során felcsendülnek a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia Operett sztárjainak előadásában. Olyan komponisták tollából, mint Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Czerkovics Béla, Fényes Szabolcs, a sztárvendég pedig spárgával vagy spárga nélkül Oswald Marika. Nem rá gondolok, ha azt mondom, hogy fenékig, tehát augusztus 16-án a Városmajori Szabadtéri Színpadon, Borban a Vigasság. Egy másik dolog, és egy igazi hangszer, Orgona Pont Fesztivál. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata augusztus 3-a és 30-a között 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az Orgona Pont Fesztivál idén nyáron ismét különleges zenei utazásra hív, ahol az orgona monumentális hangzása, a történelmi templomok atmoszférája és a világ színvonalú művészek találkozása teszi majd feltehetetlenné az élményt. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja kétségtelenül José Cura és Szabosi Szabolcs közös koncertturnéja. A sztárénekes argentin tenor és a lisztdíjas orgonaművész 4 ikonikus helyszínen lép majd fel, Pécset, Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben. A budapesti Mátyás templomban az Orgonapont Fesztivál keretében ma este Karosi Bálint orgonaművész Békés Csabán és Debrecenben. A budapesti Mátyás templomban az Orgonapont Fesztivál keretében ma este Karosi Bálint orgonaművész és a

0: Budapesten. Baleset történt a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé a Lehel utca előtt a belső sávban. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerületben a Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal utazhatnak. A 12-es villamos nem jár, helyette a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedő 12A villamos, valamint a 14-es pótlóbusz igénybevételét ajánljuk. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy augusztus 4-én, kedden reggel 3:48 táján járunk, és az imént Beethoven ajándékozott meg minket D-dur szerenádjának egy részletével, illetve Banda Ede játszott Gordon Kahn, Kovács Dénes pedig hegedűn, és akkor most következzék, hát mert megígértem, hogy névnap, és az egész délelőttöt és klasszik nyitánt átzengő Udvaros Dorottya rajongói blokk, tehát az ő születésnapja van, már most szólok, hogy lehet készíteni a virágot, a csokoládét, és önök elé tárnék egy nagy dilemmát. Vannak a mai naphoz kapcsolódóan olyan adatok, olyan dátumok, amelyek nem túl vidámak, ilyen például, hogy 1944-ben ezen a napon egy szokásos emberi árulásnak köszönhetően a Gestapo felfedezte Anna Frank és családja búvóhelyét. Most beszéljek erről. Egyébként pedig arról is beszélhetnék, hogy a Humánum napja van, legalábbis itt Magyarországon 2001 óta Raoul Wallenberg születésének napját tartjuk ilyennek. Vagy pedig foglalkozzak inkább a gyönyörű keresztnevekkel, a névnapokkal, a domonkosokkal, a dominikákkal. Ehhez kapcsolódóan kikerestem természetesen, mivel Domos Döme dömös névnap is van, hogy a Demeter honnan ered, azt hogyan lehet ünnepelni, még találtam nyilván a mesterséges intelligencia segítségével, meg a saját kutakodásom és kíváncsiságom segítségével a Demeter alapítványhoz is elérhetőséget. Ők egy budapesti szervezet és rehabilitációs ház, amely a csontvelő átültetésen átesett gyermekeket és családjaikat támogatja, ha gondolnának rájuk. De aztán itt van még a római párja a Demeternek, ez a Ceres néven írott név, hát illetve hát hívjuk így, hogy egy istennő, mert hogy istennőről van szó Demeter személyében. Na szóval arra akartam csak kiukadni, hogy beszéljek vidám dolgokról, beszéljek nem vidám dolgokról, esetleg eláruljam-e önöknek, amit már így fél szóval pedzegettem, hogy nagyon nagy dilemma, hogy használjak-e légkondicionálót, de fura szó, és csukjam be az ablakot, és akkor abszolút szakmai leszek, és a háttérben csönd van. Vagy egyrészt engedjem elmenni a kukásautókat, meg a buszokat, másrészt, ha kitekintek, akkor nézzem meg a bicikliző lányokat, igencsak lenge öltözetben, és ezzel megfelelek annak az igénynek, hogy igen, kevesebb energiát használunk. Mondom, rengeteg dilemma, természetesen én a kávén már túl vagyok, szerintem önök ilyen kávézás, teázás környékén lehetnek. Egy picit gondolkodjanak el ezen, hogy mit válasszunk, merre induljunk el, hiszen erről szólt az útravaló is, hogy egy utat elindítani, egy úti célt megválasztani, az nem mindegy, bár néha lehet csak hasra ütve is. Na, a leglényegesebb dátum, hogy 142 nap múlva karácsony, föl lehet készíteni a csemegéket és a csemetéket, hogy majd akkor lehet és lesz minek örülni. Most tessék annak örülni, hogy nyár van, úgyhogy ezt az utat választom, igen. És Udvaros Dorottyának születésnapja van, ez a legfontosabb. Na de térjünk egy picikét át a dominikákra és a domonkosokra, a latin Dominikus férfinév magyar változata és az Úrhoz tartozót Istennek szentelt jelent. És jelentéssel eredetileg a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert ugye a vasárnap az Úr napja, vagy legalábbis, hogyha a latin, nem létező latin nyelvtudásomat hoznám elő, latinul Dies Dominica volt, hát innen ugye a gyönyörű női változat, van belőle Dominik is, meg Domán, ami nagyon jó, valószínűleg a domonkos rövidülése, meg van a domos, az általam említett és a Demeterrel is kapcsolatba hozható dömös és a hasonlók, úgyhogy tessék vigyázni, hogy most Úrhoz tartozót Istennek szenteltet jelent, vagy ezt a bizonyos istennőt, aki elnézést a görög mitológiában a földművelés, a termékenység, a gabona és a föld anya istennője, egyike a 12 fő olimposzi istennek. Ami megint csak azt juttatja eszünkbe, hogy egy jó kirándulás, egy jó görögországi nyaralás az milyen jó is lenne. Na de hát nem a lennére építünk, hanem a vanra, meg a leszre, ami természetesen könnyedség és nyugalom, úgyhogy Joseph Haydn D-dura, vagy Nelson miséje, ebből is a Kyrie következik a Nikolaus Esterházy szimfónia jóvoltából. Nagyon örülök, hogy önökkel tarthatok, és hogy ilyen kétkedős délelőttöt élvezhetünk együtt.

Klasszik Rádió 92.1 József Haydnnak köszönhetjük az iménti perceket, nekem pedig azt a rajongást, amivel nagyon-nagyon régóta fordulok, vagy tartozom, vagy szóval ami bennem él Udvaros Dorottya iránt, akinek születésnapja van. Persze, hogy fogok majd beszélni róla, de hát most egyelőre maradjanak a poszterek, az énekhangok, a terangyos élet, vagy bármi, és megígérem, hogy a következő órában ezt az énemet már, mint a rajongót, meg a varázslatost nem hagyom el, vendégünk ugyanis Kiss V. Balázs illúzionista lesz, ő az, aki megtéveszt minket, vagy nem téveszt meg minket, szóval ő az ember az illúzió mögött, ami lehet kézügyesség, ami lehet pszichológia, ami lehet Mário a varázsló. Kiss V. Balázs egyébként nemrégiben Presser Gábort nyürgözte le, de még, és én kimondom, mert nekem szabad, még Sebestyén Balást is elvarázsolta, nincsen ilyesfajta szakmai bármiféle közöttünk, de Korda György és Balázs Klári néni és bácsi ugyanúgy tátotta a száját, mint ahogy mi. De a legfontosabb szabály ugye az illúzionistáknál, meg a bűvészeknél, meg Rodolfonál is a titoktartás volt, ami csak néha-néha szektek meg, vagy szektek át, vagy hágtak át, még a feleségének sem árulja el trükkjeit, vagy ezeknek a működését. Van a kisvbalázs.hu weboldal, meg lesz egy izgalmas beszélgetés, ha félre tudom tenni az Udvaros Dorottya iránti rajongásomat, de ezzel szerintem Kiss V. Balázs is így van, meg önök is sokan, úgyhogy inkább azt javaslom, hogy ha már ajánlottunk programokat, akkor szeressék a Fagottot. Van, aki ezt a hangszert csak a TV Maci aláfestő zenéjeként ismeri, de nem. Augusztus 7-én pénteken este 7-kor a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán sokkal többet megtudhat róla. Tudok számokat is mondani, hogyha szeretnék, tehát, hogy 7 darab, vagyis, hogy 17 méternyi fagott lesz hegyi juharfából készítve, 170 billentyűvel, 3,5 oktávval, sok ezer hanggal, időutazással a reneszánsztól a 20. századig, 3-tól 6 szólamig, úgyhogy Lakatos Györgyéknek köszönhetően, mert ő a zeneakadémista növendékeit is hozza magával erre a hangversenyre, szóval minden megtudható, és nagyon is élvezhető a Fagottól, Tallisztól Piazzolláig. Hogy kit jelentenek és kiket takarnak, ezek a nevek megtudhatják, tehát hagyom a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán, pénteken este 7-kor. Na, én nézegetem itt egyébként az Udvaros Dorottya posztereimet, önök hallhatják majd a híreket, aztán jövünk vissza Illúzióval és Kiss V. Balázzsal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
3: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Stabil az ország áramellátása. 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogirtás, marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tisza-tónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád-Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád-Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten, a 19. kerületben a Vakbottyán utcában befelé balesetben sérült gépjárművek foglalják el a Lehel utca előtt a belső sávot. Élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalújza tér előtt, a Pesti alsórakparton a Lánchídtól az Erzsébet hídig, a Budai alsórakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A H6-os hév Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani, mert elektromos közművet építenek. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál, ezért a forgalom egy sávon váltakozva halad. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt minden kedves hallgatónknak. Remélem megadtuk az alaphangot, vagy az alaphangulatot, attól függően, hogy kávézáshoz, locsoláshoz, gyerek elindításhoz, táborban nyilván máskor vannak a turnusok, ezt most csak úgy mondtam, vagy mihez használják a klasszik nyitányt, a lényeg a könnyedség és a nyugalom, és a lényeg, hogy Udvaros Dorottyának születésnapja van, úgyhogy ezt még el fogom mondani szerintem ezerszer, de megérdemli, de jó nekünk, hogy van ő nekünk, úgyhogy egy kis csárdás királynő nyitánnyal, meg Monti csárdással szerintem a vidámság az megvan, és nem sokára jön a varázslat is, hiszen kis V. Balázssal beszélgethetek. Mondjuk azt, hogy illúzionista, én azt mondom, hogy elvarázsoló, van, aki még mindig bűvésznek hívja, szóval, hogy néhány kézzel, közelről, mikromágiával, vagy nagyban mozdonyokat eltüntetve, vagy forma egyen, de az biztos, hogy kis V. Balázs nem árul el titkokat, de érzeteket, érzéseket biztosan, és remélem, hogy önök is elvarázsolódnak. Milyen jó ez a magyar nyelv, hogy néhány igekötővel tényleg el tudjuk magunkat tüntetni jó messzire. Úgyhogy egy D-dur fóval a verseny első tétele után, meg a Capella Savaria után, amiben Németh Pál hangzik majd ki, vagy hangol ki, vagy hallatszódik ki fuvolán, beszélgethetek kis V. Balázssal, és ne felejtsék el, hogy Udvaros Dorottyának születésnapja van. Na, azt hiszem, hogy megvannak a prioritások is. Itt augusztus 4-én, kedden reggel, a klasszik nyitányban.

Múzsa. Művészek és színpadok, álmok és produkciók, próbák és előadások, vastapsok és kudarcok, kritikák és kulisszatitkok. Múzsa a Klasszik Rádió 92.1-en itt, a Nyitányban.

0: A vendégünk pedig egy pici varázslatnyi muzsika után Kisvé Balázs. Jó reggelt kívánok, Balázs!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat, én is.
0: Én is nagyon, és az első kérdés, amióta csak tudtam, hogy veled fogok beszélgetni, a V betű a nevedben az az, hogy varázsló?
1: Nem, de ezt nem is árulhatom el, hogy mi, mert majd egyszer lesz vele egy trükk.
0: Jaj, de jó. Mennyire készülsz te előre ezek szerint? Amikor én beszélgetek veled, te már nagyon jól tudod, hogy a következő forma egyen, vagy a következő dolgom mi lesz? Te egy nagyon tervező, egy precíz ember vagy?
1: Igen, eléggé tervezős vagyok, még nyilván ez így a szakmából adódóan ez így elvárható is, de hát most attól függ, nyilván van olyan mutatvány, amit mondjuk 2 év volt összeállítani, mire ez mondjuk így nézők elé ment, tehát ez inkább azt szoktam mondani, hogy magától a mutatványtól függ.
0: Mi a végzettséged egy varázslónak? Mi a végzettségem? Te mit tanultál, mint normális ember?
1: Hát én eredetileg kezdetben közgazdásznak készültem, aztán utána pedig végül gépészként végeztem Győrben. Nem is volt ez a terv, hogy én mondjuk így az illúziók világával fogok foglalkozni, hanem igazából ez csak így véletlenszerűen jött, mert én akkor már nagyon régóta ugye, a bűvészkedéssel foglalkoztam, és akkor hirtelen ez így átcsapott abba, hogy 14 éves korom óta vagyok színpadon, egyszer csak az történt, hogy annyi helyre hívtak, hogy már a civil állásomat azt el kellett engedni.
0: A leggyakrabban megkapott kérdésed, szerintem már ez egyszerre, te kiejtetted a szádon, hogy bűvész, én meg itt próbáltam a fölvezetőben a kedves hallgatóknak mondani, hogy az illúzionista az olyan, mint a Mário meg a varázsló, úgyhogy biztos pszichológus a lelke mélyén. A kezed a fontos, vagy a fejed?
1: Mind a kettő nagyon fontos. Attól függ igazából, ugye a bűvészetre sokszor elmondják az emberek, hogy hát ehhez kézügyesség kell, vagy hát ehhez pszichológiai tudás kell, vagy nem tudom, de igazából ez egy ilyen nagy puzzle, tehát hogy mindegyikre szükség van. Tehát valamelyik mutatványnak nyilván ez az alapja, a másiknak pedig az. Tehát, hogy igazából szerintem egyaránt fontos, ha most egy ilyen nagyon végzetes döntést kellene hoznom, hogy melyiktől válok meg, akkor így nehéz lenne.
0: Jó-e neked áldás vagy átok, hogy létezik mondjuk televízió, léteznek kamerák? Nem lenne sokkal egyszerűbb az életed, ha csak színpad lenne és előtted nézők? Vagy ezt ki lehet használni?
1: Szerintem mindenki élete egyszerűbb lenne ezek nélkül, de hogy ettől függetlenül, ettől függetlenül azt tudom mondani, hogy nyilván most, hogy egy ilyen világ van, hogy mondjuk a közösségi média ural mindent, vagy bármi ilyesmi, nyilván ezt próbálom kihasználni, de én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ez egy élő műfaj. Meg lehet nézni videón a neten tőlem is több száz mutatvány, stb. De ez nem az igazi. Tehát, hogy ez akkor jó, hogyha ez élőben látom, ez velem történik. Amikor én ezt videón látom a neten, akkor úgyis arra gondolok, hogy jó, de lehet, hogy beépített néző volt. Jó, de lehet, hogy úgy vágták meg a videót. És ez teljesen természetes, mert az ember meg akarja magyarázni valahogy magának, hogy ez hogy történhetett. De valójában élőben kell ezt megnézni, hogy az ember tényleg megtapasztalja. Most a nyári előadásaimon elég sokszor tapasztaltam azt, hogy odajöttek a műsor után, hogy hú, hát én néztem a videóidat a neten, és végig azt gondoltam, hogy ez valami videótrükk, vagy bármi ilyesmi, de így, hogy élőben láttam, ez így igazán meggyőző.
0: Nyilván a videó megosztókról beszélünk, meg a kisvbalázs.hu weboldalról, ahol vannak, és ahol lehet látni, hogy milyen rendezvényekre mész, és milyen hatalmas rendezvényekre mész. Egy pici vizualitás, mi a legnagyobb közönség, amit még elbírsz, ahol még ez a dolog elvarázsol minket?
1: Szerintem ez így működik. Nekem eddig 20 000 fő volt a legtöbb a Nagy Erdei Stadionban, Debrecenben. Ez a Virágkárnevál alatt volt, ez már nagyon jó pár éve, de ez működött mondjuk a Strandfesztivál nagy színpadán is, tehát hogy ott is volt több mint 10 000 ember. Tehát, hogy ezt meg lehet csinálni, nyilván nekem az a feladatom, hogy olyan számokkal készüljek, olyan produkcióval, ami meg tud győzni ennyi nézőt. Most egy 10 000 fős közönségnél nem kártyatrükköket mutat az ember a színpadon, vagy pénzérme eltüntetős trükköket, hanem sokkal nagyobbat, ahol nekem így van illúzió műsorom, amiben ember lebeg, eltűnik, eltűnök a színpadon, megjelenek a nézőtéren, tehát, hogy ilyen, ami nagy látványsó, nyilván nagyobb közönségnél ilyen számokra van szükség.
0: Leragadok a Forma 1 szó használatánál, ami technikai sportág, és rá kell kérdeznem, ezek drága dolgok, Balázs?
1: A maga, a bűvészetnek a műfajába?
0: Aha,
1: így a...
0: aha.
1: Hát így, ugye itt már saját fejlesztési mutatványok készülnek. Most, hogyha mondjuk egy nagyobb színpadi dologra van szó, akkor ott ugye hát ennek meg kell terveznem, le kell gyártatnom, stb. Tehát ennek annál nagyobb költségvonzata van, tehát mondhattam volna egy rövid igent is.
0: Jó, értem. És ugyanakkor mi az, ami vonz téged ebben a minél nagyobb, ki fogom ejteni, de hát közgazdásnak szabad, a minél drágább, vagy minél hatványozottabb költségekkel járó, vagy amikor ott áll előtted három kisfiú tornanádaskáról, és nézi, hogy mit csinálsz a kártyával.
1: Hát igazából én pont kérdezte valaki múltkor, hogy mert nem tudom, valami 300 fős műsor volt, vagy bármi ilyesmi, és kérdezték, hogy szeretem-e, hogyha ennyien vannak, és én így mindig azt mondom, hogy talán az a legeslegjobb, hogyha 50-en vannak. Mert hogy annyira, de tényleg, tehát, hogy mindig azt gondolják, hogy minél több, annál jobb. Nyilván, hogyha most is lehet olyan szemszögből nézni, amikor jobb, hogy 500-an vagy 1000-en vannak, de valójában én nagyon szeretem azt, amikor 20-30 fős kis közönség van, mert annyira intim, annyira testközeli az élmény nekik. Most ugye nyilván nekem az a célom, hogy minél inkább hatás érje a nézőt. Tehát maga a műfaj is arról szól, hogy én is tudom, hogy ezek trükkök, a néző is tudja, hogy ezek trükkök, de azért jövünk, mert a csoda élményét szeretnénk megkapni, és nekem ez a célom, hogy ezt átadjam. Más ezt átadni 50 főnél, 1000 főnél, 5000 főnél, más módszerekkel lehet ezt megtenni.
0: Jó, rendben. Mi a helyzet a, hogy szokták ezt mondani, a két dudás egy csárdában? Itt vagy például Dynamo-val, aki hihetetlen karrier. Úgy beszélgettek egymással, mint szakma-szakma, vagy el tudtok még csodálkozni, el tudtok varázsolódni egymás trükkjein?
1: Persze, hát igazából az van, hogy szerintem nincs olyan ember egyébként, aki azt mondja, hogy hát ő aztán minden mutatványra rájön, meg mindent átlát. Nyilván más szemmel nézi ezt az ember egy idő után. Én is most már több mint 20 éve foglalkozom ezzel. Valójában az van, hogy az embernek lesz egy rálátása a dologra, már más gondolatmenettel nézek egy előadást, és de közben a mai napig járok ugye a világ legnagyobb ilyen bűvész találkozóira, és akkor kimegyek, és mondjuk azt mondom, hogy egy 5 nap alatt, amit kint töltök, azért van jócskám mondjuk egy 5-6-7 alkalom, amikor megnézem a mutatványt, és az van bennem, hogy hát ez fogalmam sincs, itt most oda történt. És ez annyira jó érzés, amikor, tehát, hogy amikor az ember azt hiszi, hogy már mindent látott, de jön valaki, és azt mutatja, hogy figyú, nem láttál még mindent, az szerintem egy nagyon nagy ajándék. Tehát ez egy nagyon jó érzést kap az ember, olyan, mintha újra hinne abban, hogy létezik télapó.
0: Ez milyen szép volt, és hála Istennek visszatértünk a pszichológiához, mert egy olyan korban élünk, amikor mindennek, ha tennénk érte, vagy kinyújtanánk a kisujjunkat, akkor mindennek utána tudnánk nézni, és ennek ellenére hogy érzed, hogy így szeretjük ezt a télapó feelinget, maradjunk akkor ennél, amikor nem kell gondolkodni, amikor hagyjanak békén, és csak jöjjön az érzet, és legyek újra, hát óvodás, vagy nem tudom, tényleg varázsoljanak el.
1: Persze, most én azt szoktam mondani, hogyha én mondjuk elmegyek moziba, és megnézem mondjuk a Gyűrűk ura filmeket, akkor én nem azt akarom nézni ebben a 2,5 órában, hogy hogyan csinálták meg vizuális effektekkel, hogy ott legyen az a bármelyik, nem tudom, fantasy lény, vagy bármi ilyesmi, hanem én azt akarom nézni, hogy tényleg ott repülnek az égen a sárkányokkal, tehát, hogy valójában én az élményért megyek, őszintén szólva, ha valaki eljön az előadásomra, megnézi a mutatványt, és ott teljesen hatása alá kerül, és azt mondja, hogy wow, fogalmam sincs, csoda történt, és hazamegy, és nem alszik 3 hétig, és egy kockás papír fölött még akár össze is rakja, hogy hogy működött a trükk, az nekem már mindegy, mert az arról szólt, hogy mikor élőben ott volt, megkapta azt az élményt, amit én adni szeretnék. Tehát, hogy azt gondolom, hogy attól, hogy több információ áll rendelkezésre a mai embernek, attól még azért nem élünk annyival jobban, meg komfortosabban. Tehát, hogy magával ezzel szerintem nincsen gond, hogyha valaki mondjuk, nyilván az a legjobb, ha örökké ezzel a csodával tud együtt élni, az annál jobb. De valójában a történet nem is erről szól.
0: Jó, gondolkodtam a feleségem kedvéért, hogy megemlítsem, mert itt van neked a Káprázat Színháza, ami aztán élvezhető, látható, gyönyörű hölgyekkel, akik nem kellékek, ugye?
1: Nem. Nem. Nagyon tehetséges táncosok.
0: Jól van, és egyébként ott leszel még a Sziget Fesztiválon, de ami nagyon tetszik, az például itt van a Dugattyúsban, hát beszéljünk Budáról, itt voltál áprilisban, meg igen, nyilván még vissza is, az tényleg egy pici hely, ott tényleg körbe tudnak állni. Nem bögdösték a válladat, hogy te Balázs, hát ez, hát láttam, hát tudom.
1: Nem, pont ez a lényeg, hogy pont egy olyan koncepció volt, a Dugattyús már nagyon rég szerette volna, hogy ott legyen valami produkció, és van egy ilyen igazából tapintható csoda című produkció, ami meg pont arról szól, hogy körülbelül 50 fő, és akkor ott annyira közel, hogy egy asztalt ülünk körbe kb., és ennyire közelről nézhetik a mutatványokat, és akkor elkérem a telefonját, elkérem a bármilyen személyes tárgyát, azzal mutatok valamit, és ez sokkal hihetetlenebb, teljesen más élmény, mint amikor mondjuk viszik a Káprázat Színház a produkciót, és benn van 7-800 ember a színház teremben, és akkor persze ott nagy látvány dolog történik, de mégse annyira közeli hozzám, mint amikor ott ülök az előadóval egy asztalnál. Úgyhogy most, amiket ugye csinálok nyáron, ezeket a összesen 9 fesztiválra megyünk a nyáron.
0: A
1: most
0: Szigeten leszel.
1: Már csak a Sziget meg a Strand fesztivál van.
0: Igen,
1: hátra.
0: Sziget 15-e, Strand 19-22. Igen?
1: Igen. Még ezen a 2 fesztiválon leszek a nyáron. De hogy itt is ugye az van, hogy ugye itt a másik, amellett, hogy a fesztiválozóknak, meg a látogatóknak mutatványozok, van ez a Backstage Magic koncepció, amikor így a színfalak mögött az előadóknak, akiket ugye mindenki vár, hogy mikor lépnek fel a színpadokra, ugye itt ezek a különböző zenei előadók, őket hívom meg test közelből egy-két mutatványra, és így sokszor ott látszik nagyon jól a reakcióikon, meg bármi, hogy ez tényleg ennyire test közelből, ennyire centikről nézem ezeket a mutatványokat, az egyszerűen egy akkora löket, annak akkora ereje van, hogy ez egy sokkal nagyobb hatás sokszor, mint hogyha a leglátványosabb dolgot látnám 30 méterről.
0: Balázs, ki lehet ebből öregedni? Van ennek vége?
1: Hát nem tudom. Szerintem igazából nekem a mesterem, ő szerintem 75 éves volt, a Gergely, amikor abba hagyta, akkor azt mondta, hogy hát most már nem vállal, de én bízok benne, hogy nem. Én nagyon bízok abba, hogy én 30 év múlva is ezt csináltam. Persze biztos már nem akarok majd annyira sokat fellépni, mint most, és akkor azt mondom, hogy majd tanítani fogom, fogalom sincs igazából, de nem is azért kezdtem el bűvészkedni, mert nem tudom, én ebből akartam megélni, vagy bármi ilyesmi, hanem mert szerettem csinálni. Nagyon örülök, hogy megélek belőle, meg nagyon örülök, hogy tudom mondjuk ezt így, tudok ebbe fejleszteni, meg folyamatosan építgetni benne.
0: Hát közgazdász vagy, igen.
1: Igen, hogy valójában erről szól ez a része. Én mindig azért bűvészkedtem, mert tényleg imádok bűvészkedni. Tehát most egy egyszerű baráti kávézásnál is biztos, hogy mutatok 2-3 mutatványt. Nem is azt nézem ebbe, hogy mondjuk 40 év múlva színpadképes-e, vagy meg fogok-e belőle élni. Bűvészkedni akkor is akarok, hogyha ebből egyszer nem fogok megélni.
0: Németül, angolul, magyarul, De ha ott lennél, most csúnyát akarok keresni Afrikában. Németül, angolul, magyarul, de ha ott lennél, most csúnyát akarok keresni Afrikában egy törzs közepén, akkor is meg.

0: Balkánon, és hát nem is tudom hány országból jön ember, hát nyilván olyan produkciót kell vinni, ami kellően befogadható mindenkinek, hogy ne legyenek ebben nyelvi akadályok.
1: Rendben, és akkor az utolsó kérdésem, erre készültem reggel óta, hogy létezik-e ilyen nyelvi bűvészet, vagy olyan, ami csak hangon keresztül, mert úgy rádióban vagyunk, le van vágva a két kezem, meg nincs is szemem, ilyenkor, uh-huh. Még akár ezen keresztül is működhet?
0: Persze, próbáljunk egyet, ezt szeretnéd?
1: Hát erre nem is gondoltam. Próbáljunk, jó, mondjad, Balázs.
0: Próbáljunk, nem tudom, hogy van-e rá időnk, az a kérdés.
1: Mindenre van időnk, amire akarunk. Udvaros Dorottya születésnapja van, ez a legfontosabb, ezt mindig hangsúlyozom, egyébként minden belefér.
0: Jó, Isten éltesse. Hát jó, próbáljunk egy egyszerű játékot, és akkor aki majd hallgatja, ő is ki tudja próbálni. Ez inkább kísérlet lesz, mint elsőben mutatva, de ezzel szoktam, egyik produkcióm előtt ezzel szoktam bemelegíteni. Annyit szeretnék kérni tőled, hogy hogyha most így belecsettintek a telefonba, azt hallod, de válaszolj. Ezt hallod?
1: Csináld még egyszer. Itt vagyok, csináld még egyszer.
0: Jó, mert ha nem, akkor nem ezt fogom csinálni. Aján? Jó, hát, annyira nem. Nem,
1: annyira nem. Egy plattot hallgat.
0: Igen.
1: De hát tapsolsz, az jó.
0: Nem, azt fogom mondani, hogy most. Így kíváncsi vagyok, hogy így még nem is próbáltam, legalább én nekem is kísérleti fázis. Annyit szeretnék kérni, szóval is meg a hallgatóktól is, hogy amikor azt mondom majd, hogy most, akkor abban a pillanatban gondolj egy egyszerű, egy egyszerű szerszámra, egy kézi szerszámra. Most. Ne mondj róla nekem semmit.
1: Megvan.
0: Ismét arra foglak megkérni, hogy mikor azt mondom, hogy most, akkor gondolj egy egyszerű színre. Most. Megvan?
1: Igen.
0: Jó. Annyit kérek, hogy ezzel a színnel, amire gondolt, te képzeletben színezd be azt a tárgyat, ami a fejedben van.
1: Jó.
0: Jó. Megyek egy icipicit tovább. Jó? Nyugodtan csak gyere velem. Annyit kérek, hogy most azt fogom megint mondani, hogy most, amikor ezt pedig meghallod, akkor egy mint egy vászorra kellene felrajzolnod, rajzolj fel rá képzeletben egy egyszerű zöldséget. Most. És annyit is szeretnék még emellett kérni, hogy majd oda mellé fel kell írnod egy számot, 1-10-ig bármelyik egész számot. Most.
1: Okay.
0: Meg vagy?
1: Igen.
0: Tudták követni?
1: Hát, igen.
0: Már elkezdtél igazából is rajzolni.
1: De már azért, igen, már mozog a jobb kezem.
0: Jó, annyi az érdekes, kíváncsi vagyok, hogy ebből mennyi jöhetett be. Az lenne nagyon izgalmas, hogyha amikor kellett a tárgyra gondolnod a mutatvány elején, akkor a te fejedbe kalapács lett volna. Az még izgalmasabb, hogyha ennek a kalapácsnak a színét végül pirosra festetted gondolatban. Ez egy érdekes kísérlet. Nagyon gyakori, hogyha most megkérek valakit, hogy rajzoljon fel egy zöldséget, az lenne az igazán izgalmas, hogyha te egy sárgarépát készítettél volna a vászorra, és már hallom a nevetésedet, és ami még izgi lenne, hogyha a szám, amit felírtál mellé, akkor az a 7-es lett volna. Bár lehet, hogy más a szerencse számod, de ez is egy izgalmas játék lenne. Na, most nagyon csendben vagy.
1: Igen, számolom, hogy hányból hány stimmel, meg hogy miket rajzoltam én itt a kezemmel.
0: Ja, te már rajzolgattál igazából is.
1: Nem igazándiból, csak itt egy ilyen asztallap előtt ülök, és így...
0: Igazából az az izgi, hogyha ebből már az egyik bejön, akkor az már nagyon izgalmas. Csak az az izgi kísérlet ebbe, hogy én semmi más nem csak, nem látjuk egymást, nem látod, hogy semmi. Mit mutatok, nem látod az arcom rezdülését. Mégis, most így nagyon rövidre fogtam, meg sokkal jobban felépítem ezt a színpadon, meg hosszabb a szöveg, hogy biztosabb legyen. De így, hogy pusztán beszélünk, te arra gondolsz, amire én szeretnék. Szerintem ez egy izgalmas játék. Igazából ezt akartam vele csak szemléltetni, ha már így egy nem vizuális mutatványt.
1: Na jó, szóval négyből kettő bejött, és a sárgarépán, én azt nem szeretem, én paradicsomra gondoltam, de abszolút elmentem volna az irányodba, Na jó, hát ez így, azt mondom, hogy szörnyű, de azt mondom, hogy zseniális, Balázs. Pedig...
0: Ja, hát ez csak egy ilyen egyszerű kis bemelegítő dolog, tehát nyilván nem a...
1: Neked. Jó.
0: Gyors impróztam valamit.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Balázs, rögtön szólok mindenkinek, hogy kisvbalázs.hu. Ha elviszi a gyereket a Szigetre vagy a Strandfesztiválra, akkor nyugodtan kérdezik.

0: ezen rá, hogy ott voltál Balázs, igen, ott volt, és mit csinált, mert ezek nyugodtan, és hogyha valakinek pedig nagy cége van, vagy olyan szerencsés, hogy időben privatizált, akkor azonnal rendeljen meg téged.
1: És, jó, és hát, és, a figyelmetre.
0: Hát igazándiból azért hívom fel a figyelmet, mert tudod, én itt nézem a kisvébalás.hu-t, és itt van a Káprázat Színháza, meg itt van ez a négy gyönyörű hölgy, meg na jó, hát engem is el lehet csábítani azért bármilyen oldalról. Kisvébalással beszélgethettem, a V egyszer majd kiderül, akkor ehhez kötődik majd valami. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm. Balázs, jól esett, és már, ez már bőven elég, ez egy igazi előadó művészet. Na, most tudom, hogy ez nem annyira
1: köszönöm
0: jó
1: a kedvességet. Neked,
0: de ez az is. Na, akkor tegyük ezt hozzá. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést a korai fölkelesztésért.
1: Ne viccelj.
0: Jó. Te hogy éled túl a hőséget? Van valami trükköd rá?
1: Hát nem nagyon, sajnos. Megpróbálok túlélni, sok folyadék.
0: Jó, ez mindenkinek kell, és igazad van. Nagyon szépen köszönöm, hogy okos voltál helyettem is. Kisfél Balázssal beszélgethettem. Köszönöm szépen, szia, szervusz!
1: Szia!
0: És természetesen a beszélgetés újra hallható, hallgatható paradicsommal, répával, a kalapával. Hogy jött rá, hogy kalap? Na mindegy. Tehát, hogy a trükkel együtt majd Spotify-on, csak a klasszik nyitány fület keressék ezen. Az én fülem pedig nyitva, és következik most egy remek tánc, egy C-dur szláv tánc Dvorzsáktól, de én még mindig a Káprázatnál tartok, meg a négy hölgynél, meg Kisvé Balázsnál, kisvébalázs.hu, és illúzionistával beszélgethettem, bár a bűvészettől indultunk. Na, jó nap ez, bármint, hogy augusztus 4-e, kedd, itt a klasszik nyitányban.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Klasszik Rádió 92.1.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Seje János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten élénk a forgalma Rákóczi úton befelé a Blahalojza tér előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt. A H6-os év Dunaharaszti külső és a Közvágó híd között ritkábban közlekedik baleset miatt. Ezen a szakaszon pótlóbusszal is lehet utazni, illetve a Soroksári úton közlekedő autóbuszok igénybevételét is ajánljuk. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert a csatornát javítanak. A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 2B és az 51A villamos helyett a Mester utca, Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között 51-es pótlóbusz közlekedik. Az 51-es villamos nem jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Következik Edward Grieg, Per Gynt első szvit, reggeli hangulat. Előadja a Debreceni Filharmonikus Zenekar, karmester Szabó László.

most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs. Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.

Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.

0: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Három a magyar igazság, Klasszik Rádió 92.1-en, Nyitány augusztus 4-én, megígértük, és akkor tényleg következzék a magyar film adatbázis.hu adatai és statisztikai alapján, hogy mik voltak a nyár legsikeresebb filmjei. Szerintem kevesen emlékeznek rá, de tavasszal rákérdeztünk, hogy mik lesznek majd a nézők megérzései szerint, aki pedig jósol, mert tulajdonképpen filozófus, de egyébként főszerkesztő is a magyar film adatbázisnál, Horváth Gergő, úgyhogy következzék egy jó kis lírai, mélyremerülős beszélgetés sikerfilmekről, dollármilliárdokról, na meg először is Michael Jacksonról. Én nagyon meg vagyok lepődve a Michaelon. Te meg vagy lepődve a Michaelon?
2: Egy kicsit meglepődtem rajta én is. Igen, itt kezdjük akkor ott, hogy ez a top 10-es lista, ez ugyanúgy, ahogy általában szoktuk, súlyozással állt össze. Uh-huh. Megnéztük, hogy hányan értékelték, milyen értékeléseket adtak, és hogy mennyi bevételt keresett a film. Az alsó határ az 100 millió forint volt, az értékeléseknél meg az alsó határ az 75%, tehát hogy ide a legjobban értéket, legjobb filmek kerültek be, és ha már igen, a Michael. A kicsit meglepő volt az elején, ugye nagy volt ott a negatív visszhang még a film előtt.
1: Igen.
2: Kivágtak részeket, mert ugye itt ez elment volna a film az első komolyabb botrányokig, ezt aztán kivágták, és felmerült a kérdés, hogy vajon mennyire lehet egy filmet hitelesen megcsinálni úgy, ha a film készítésében részt vesznek a hagyatéknak a kezelői. Hát aztán erre a Lionsgate reagált azzal, hogy ez a folytatást már tervezik, és annak már része lesz ez, úgyhogy úgy néz ki, hogy ennek lesz egy második része, amiben majd ide is eljut a történet. Úgyhogy részben emiatt egy picit meglepő, másfelől meg annyira nem. Mert hogy azért itt a Michael Jacksonnak a zenéje az mégiscsak egy több jó pár generációnak a közös kulturális emlékezete, és ez a film ez egyszerre volt, vagy egyszerre nézhető zenés életrajzi filmként, egyszerre nézhető, hát egyfajta koncertélményként, ilyen újrajátszott filmként, családi drámaként, vagy sztárszületés történetként, nosztalgikus eseményfilmként. Tehát ez minden estül, hogyha összeadjuk, akkor ez így egy nagyon erős koncepció, minden ilyen negatív korai visszhang meg backlash ellenére. Úgyhogy hát megint persze utólag könnyű okosnak lenni, de ez a film aztán tényleg minden rekordot megdöntött. Minden idők legnagyobb életrajzi filmje, minden idők legnagyobb zenés életrajzi filmje lett, bőven $1 milliárd felett hozott, és ja, tehát hogy ha már kontextus, akkor mondjuk a Bohém Rapszódiát is vastagon lekörözte, és itthon is remek volt a fogadtatása, nálunk 85%-ot kapott a nézőértékelések alapján, és hozott Magyarországon is egy milliárd forintot, úgyhogy ez egy nagyszerű teljesítmény volt, és alapvetően meg egy érdekes koncepciójú, maradtunk abban, hogy jó film lett. Annyi, hogy voltak kritikák, amik lehetnek jogosak, hogy nem volt-e túl idealizálva. De ez megint csak, ha azt a korszakot nézzük, ha abból a korszakból indulunk ki, amit ez a film feldolgozott, akkor a Michael Jackson az ez volt, és ilyen volt. Valószínűleg úgy lesz teljes majd az élmény, hogyha látjuk a második részt is, és az lehet, hogy ez még érdekesebb lesz, vagy sokak számára.
1: Ennek nagyon jól kell szólni moziban? Mégiscsak zenéről van szó.
2: Igen, igen. Nem. Tehát azért erre már nagyon odafigyelnek. Tehát a hangzás az egy ilyen elsődleg, vagy különösen egy zenés filmnél az óriási jelentőségű, és ez, hát nem tudom, hogy aki filmben látta, vagy moziban látta, esetleg kellően nagy moziban, akkor hát az nagyon sokat hozzá tud tenni az élményhez. Másrészt nagyon sok filmnél van, biztosan ezt sokunknak egy ilyen általános problémája, hogy amikor nem annyira jó ez, nem annyira jó a hang, vagy nem annyira a zene, akkor a hangerővel próbálnak kompenzálni, ami nem feltétlenül működik. Ennél a filmnél szerintem egyébként ez kimondottan jól meg volt oldva.
1: Lovas Rozi imádható, Molnár Árontól lehet félni, De mi ez az itt érzem magam otthon? Tehát, gondolt valaki erre?
2: Hát, na ez is egy olyan, hogy nem biztos. Tehát a film előtt mondjuk az két-három hónappal kérdeztél volna, és szerintem nem csak engem, hanem sok másokat.
1: Akkor nem.
2: Akkor azt mondták, hogy nem feltétlenül. Azért ez mégiscsak egy Holtai Gábornak az első nagyjátékfilmje, relatíve kicsi, vagy hát konkrétan kicsi büdzséből készült, és hogy ez majd fel fog tudni futni akár egy ilyen lista második helyére, és 763 millió forintos bevételig, azt lehet, hogy kevesen tippelték volna meg, de közben a film meg jó lett, és az is benne volt, hogy jókor volt jó helyen, és sokféleképpen működik egyszerre.
1: Most legyél óvatos, igen? Hogy kell óvatosnak lenni ezzel?
2: Óvatos leszek, de jó. Nem feltétlenül kell óvatosnak lenni, mert hogy itt több szempontból működik jól a film. Simán működik emberrablásos thrillerként, működik pszichológiai horrorként, működik családi hatalmi drámaként, és persze, amit nem lehet tőle elvenni, működik társadalmi politikai allegóriaként.
1: Okay.
2: De én azért óva intenék mindenkit attól, hogy ezt a filmet ezt szigorúan leszűkítse aktuál politikai megközelítésre, mert hogy lehet persze áthallásokat látni ebben, és ezek nem is véletlenek, különösen, hogy az alkotókat, a szereplőket, tehát mindenkit ismerve. De azért ez a történet általánosabban is működik a családi kontrollról, az autoriter hatalomról, a társadalmi alkalmazkodásról, az identitás elvesztéséről. Tehát ha konkrétan valamit mondani kéne, akkor vagy a filmnek egy nagy tanulsága, amit ha elvonatkozhatunk minden aktuál politikától, akkor az autoriter rezsimekről megfogalmazott álláspontja, az kimondottan érdekes, mert itt mégis miről van szó, hogy egy autoriter rendszer az ritkán működik csak egyetlen ember akaratából. Szüksége van azokra, akik hisznek benne, akik hasznot húznak belőle, akik félnek tőle, aztán akik tudják, hogy valami nincs rendben, de kényelmesebbnek érzik a hallgatást, és azokra is szüksége van, akik azt gondolják, hogy nincs valódi választásuk ezen kívül. És ez szerintem ez a film, ha így nézem, akkor érdemes ezt a filmet úgy tekinteni, ami túllép az aktuál politikán, és általában az autoriter rendszerekről, és ez lehet akár egy családi, mint ahogy a filmben volt, ez lehet egy kis családra is leszűkítve, és lehet ezt akár világméretű kontextusban is nézni, és persze lehet, ahogy mondtam, magyarországi aktuálpolitikaként is nézni, de szerintem ennél ez többet kínált, és azt hiszem, hogy ez is benne volt abban, hogy ez a film ezt a sikert hozta, amit aztán látunk tőle.
1: Társadalompolitikai expozénak tűnt, pedig tulajdonképpen a Magyar Film Adatbázis nyári sikerlistáját vettük gorcső alá Horváth Gergő főszerkesztővel, úgyhogy az elhangzott összegek azok a bevételeket jelentik, az elhangzott tények pedig a filmek által sugárzott és rólunk mutatott tényeket. Folytatjuk még a beszélgetést itt a Klasszik Nyitányban augusztus 4-én, kedden délelőtt.

0: Klasszik Rádió 92, egy mozizzunk augusztus 4-én kedden délelőtt a mafab.hu, a magyar film adatbázis listáját tekintjük végig Horváth Gergő főszerkesztővel. A nyár idei siker listájáról dollárokban, forintokban, nézőszámokban, meg persze hát azért, ahogy ez dukál, véleményekben is.
1: Tényleg nem akarok erre a filmre egy rossz szót sem mondani, mert itt is izgalmas volt a koncepció, jól lett ez az egész kibontva. A tudomány az nem volt benne száraz, izgalmas volt az, ahogy nézni, ahogy a főhős felállít hipotéziseket, kísérletezik, hibákat követ el, újra számol, hogy jut el a megoldásig. Tehát ennek ez volt a háttér. Ami meg az előtérben volt, és ami a történetnek a valódi érzelmi motorja volt, az a kommunikáció, meg az együttműködés két egymástól radikálisan különböző lénynek kell megtanulnia, megérteni és megbízni egymásban. Ez is érdekes volt, de a könyv az... Nem vagyok egy ilyen... nem is tudom, ilyen könyvsznob, aki azt mondja, hogy nem lehet egy könyvet jól adaptálni, de hogy nem lehet. De ami ebben a filmben jó volt, és ami miatt működött, az a könyvben az még százszor jobb. Tehát, hogy mindenkinek, akinek tetszett egy kicsit is a film, az olvassa el a könyvet, mert hogy sokkal, még sokkal szórakoztatóbb, még sokkal izgalmasabb, még jobban leköti szerintem az embert. Az egy nagyszerű könyv ebben a műfajban, ebben az ilyen humoros, hard sci-fi, mondjuk... Én nagyon jó szívvel tudom ajánlani, nagyon könnyen el lehet olvasni, és hát azt hiszem, hogy persze ebben a, most ilyen óvatos kritikát fogalmazok meg a filmmel szemben, de itt mégiscsak arról van szó, hogy a Phil Lord és a Christopher Millernek volt egy 4 órás változata. Na, azt kellett megvágni, ki kellett belőle venni másfél órát, ahhoz, hogy ez a film ez aztán a vászonra kerülhessen. És ez a könyv ez meg pont ilyen, hogy egyszerűen annyira feszes, annyi minden van benne, bármit, amit ha kiveszünk belőle, akkor már kevesebb lesz. Tehát én nagyon szívesen megnézném azt a 4 órás változatot, és egyáltalán nem zavarna, hogy ott kell ülnöm, vagy szünetekkel közbe tartanom, vagy bármi, mert ha az pontosan leköveti a könyvet, vagy mondjuk, hogy pontosan, akkor az biztos, hogy nem lehet unalmas. Úgyhogy ehhez csak ennyit, hogy jó szívvel ajánlom ezt a könyvet mindenkinek olvasásra.
0: Ha beütöm Ryan Gosling nevét, hogy Marvel, ez milyen hír, és hogy kell értelmezni?
1: Hát Ryan Goslingnak, hogyha nem lett volna a csillaga eddig nagyon emelkedőben, akkor nem tudom, tehát most aztán abszolút a csúcson van. Két nagy filmmel is készül, ebből az újat, amit most mondtál, ez a teljesen friss hír, hogy ő lesz a szellemlovas a Marvel, vagy az MCU-ban, a Marvel univerzumában, tehát ő veszi át Nicolas Cage-től ezt a bosszúálló, lángoló, koponyafejű hősnek a szerepét. Ez, hát láttuk már őt, de nem tudom, hogy milyen lesz a film, de hogyha megcsinálják ezt a kicsit ebben a Drive-nak a szellemében, vagy az a Driver, azt hiszem az volt a címe, ahol sofőrt játszott, és ott is eléggé kemény volt, keveset beszélt, csak ment és tette, amit tennie kell. Na, ha ezt a Marvelen belül valami ilyesmire rá tudnának menni, hogy nem szórakozzák ezt el, hanem csinálják belőle egy kellően kemény filmet, amit ez a karakter egyébként megérdemelne, mint ahogy sokkal régebben a Spawn is megérdemelte volna, meg a Blade, akkor az egy izgalmas dolog lesz. És akkor ez csak az egyik dolog, mert hogy fog jönni ez, és korábban már forog az első olyan Star Wars film, aminek aztán már tényleg semmi köze nem lesz az eddigi Skywalker szagához, ami meg az ő főszereplésével jön szintén. Úgyhogy hát ő most ott van a csúcson, én szorízok neki különben. Mindkét filmre nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak kihozni belőle.
0: Minden kanadait szeretünk, jól van, akkor ez így,
1: igen.
0: Ez így rendben van. Át akartam ezzel a kérdéssel ugrani, de hát úgysem lehet átugrani a szokásos, normális Mandalorit, Super Mario Galaxist, meg az agyugrászt.
1: Akkor nagyon röviden a Mandalorival kapcsolatban, hogy lett a legnagyobb kérdés az volt a filmnek, hogy ez egy mozis sorozat epizód lesz, vagy egy valódi eseményfilm. Hát alapvetően a szórakoztatónak találta ezt a közönség, a kritikusok már kicsit keményebben fogalmaztak, de a filmnek nem feltétlenül sikerült bizonyítania, vagy meg a történetének, hogy ez megérte ez a koncepció egy a mozivászat, vagy elég lett volna egy streamingen egy nagyobb epizód formájában bemutatni, vagy akár egy évad helyett, vagy egy évadot szétbontva. Ez a kísérlet, hát szerintem nem zárult megnyugtató eredménnyel a Disney meg a Lucasfilm számára, mert hogy összességében véve ez a film hozott 345 millió dollárt, ami hogy így nem hangzik rosszul, de Star Wars filmnek az elég kevés. Tehát itt inkább ilyen 1 milliárd körül vannak, kell, vagy illik teljesítenie egy filmnek. Ez meg olyan, hogy legjobb esetben is nullszaladó. Hát ez nem... Talán nem ebben van a jövő. Úgyhogy a jövő az lehet, hogy ebben a Ryan Gosling féle teljesen új Star Wars világban van. Ez majd kiderül. A Super Mario Galaxis az lett nálunk az ötödik helyezett. Ez óriási siker volt. Kicsit növelte a tétet, kicsit talán kevésbé fogadták megint csak pozitívan, mint az első részt. De arra, hogy hát mondjam, családi mozizásnak, arra szerintem így jó volt, sokan voltak rá kíváncsiak, mégiscsak hozott 400 milliót itthon, és világszinten is jól teljesített, és hát jól teljesített, na akkor ez egy nagyon finom megfogalmazás volt, mert azért ez a film is átlépte az 1 milliárd dolláros bevételt, tehát az óriási. Úgyhogy meg tudta ismételni, ha anyagilag nézzük, akkor mindenképp meg tudta ismételni az első résznek a sikerét. Az Agyugrász az pedig végre egy új eredeti Pixar történet volt, ami hát nem folytatás, nem franchise, valóban eredeti ötletre épül, de működött testcsere komédiaként, állatos kalandfilmként, kicsit skifiként, környezeti meseként, empátia történetként, jó sok mindent bele lehet húzni, de mindezek együtt jól dolgoztak, és ezek kihoztak egy nagyon jól értékelt, jó bevételt hozó, és szerintem alapvetően egy kimondottan jó Pixar filmet.

0: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: A nyári mozi sikerekre tekintünk rá a Magyar Film Adatbázis a mafa.hu főszerkesztőjével, Horváth Gergővel. Az előző etapban a Hail Mary című film, illetve az alapul szolgáló science fiction regény volt a főszereplő, most azonban eresszék el magukat, ha tehetik, és adják át magukat a féktelen nevetésnek. Mivel a Birka Krimi néni halára röhögtem magam, én azt rendkívül...
2: Az egyik legjobb film idén. Az egy nekem egy óriási pozitív meglepetés volt. Nagyon-nagyon szórakoztató, de és kellően okos, köze sincs azokhoz a beszélő állatos, hát nem, hogy is mondjam, ismerjük azokat a kínos filmeket. Nem. Ez nem az, akit csak ezt tántorít el tőle, hogy megnézze, már egyébként streamingen is megnézhető. Magyar szinkronnal, szóval az nézze meg mindenképp, mert tényleg az év egyik nagy pozitív meglepetése, és ha mondanom kéne vígjátékot, vagy jobbat kéne mondanom, akkor nem tudnék. Ez egyelőre az év legjobb vígjátéka.
1: Odüsszeia neked, nézőknek bejött, nem jött, hol tartunk?
2: Az a film az nagyon működik. Az a nagyon működik a közönség körében. A múlt héten mutatták be, és már 700 millió dollárnál tart. Ez óriási, ez a Nolannek a korábbi filmjeihez képest is a vastagon óriási rekord. Tehát az Oppenheimer sem volt még sehol ugyanennyi időszakkal, vagy ugyanennyi idő a premierje után, de még a Sötét lovak sem. Tehát ez a film, ez jól működik, kapott a film kritikákat már előtte, hogy megjelent volna, mert sokan feltételezték, hogy majd ki kit fog játszani, és akkor az Elliot Page majd az lesz-e, az Achilleus, meg aztán minden beigazoltott, hogy semmi nem úgy van, amit a közönség előre gondolt, és hogy ez a film alapvetően jó, látványos, nagyívű, igazi mozis esemény. Az, ami olyan film, amiket hát mondjam, amiből kevés fog készülni a jövőben, és amiből most is nagyon kevés készül. Ilyen filmet tud csinálni a Christopher Nolan, megvan hozzá a renoméja, meg el tudja kérni érte azt a pénzt, ami kell egy ilyen filmhez, hogy ne minden CGI legyen, és hogy egy ilyen témát, hogy odüsszelja. Hát én nem tudom, melyik rendező kapna erre 250 milliót Hollywoodban, de ő kap, és bebizonyítja azt, hogy ennek a filmnek van légy jogos útsága, akkor is, ha esetleg vannak kritikák, és vannak jogos kritikák vele szemben. És aztán persze vannak talán jogtalanabbak is, ugye a Homérosznak az eredeti angol fordítója nyilatkozta a napokban, hogy azt ő szégyeni, hogyha ez a filmhez közelett volna. A görög miniszterelnök megszólalt a filmmel kapcsolatban, ő nagyon méltatta, hogy ez milyen jó, meg hogy eredeti helyszíneken forgott, és hogy újra a figyelem középpontjába helyezte ezt a történetet, amit érdemes. Tehát nem szabad erről, szerintem sem szabad a Homéroszról és az Odüsszeiáról megfeledkezni, és hogyha valaki ezt a köztudatba újra vissza tudja hozni, vagy esetleg rá tud venni a fiatalokat, vagy más generációkat arra, hogy olvassák el, nézzék meg, kicsit foglalkozzanak ezzel, az csak jó. Ez egy nagy kulturális teljesítménye és hagyatéka, vagy legalább

0: a mi nyugati kultúránknak, úgyhogy szerintem megsüvegelendő az, ahogy a film teljesít meg, ahogy ez elkészült.
1: Az utolsó kérdésem szokás szerint nem normális. Hőkupola, hőhullám, törörő, a mozikban meg van klíma. Ennyi elég, vagy a nyár az most siker, nem siker, vagy ez számít?
0: Számíthat, de azért a forgalmazók meg a gyártók is tudják, hogy nyár van, klíma van, hoznak olyan filmeket, amikre egyébként is elmennének, de talán így meg még többen be fognak menekülni, és itt lesz a jó példa ezen a héten is, illetve hát már tegnap bemutatták az új Pókember filmet, aminek az előzetes becslései alapján az is nagyon rekordra áll, tehát ott már az első hétvégén ilyen 450 millió dollár számolnak, tehát ez a szerdától vagy csütörtöktől vasárnapig, ami megint eszetlenül sok, ez rengeteg pénz ennyi, ilyen rövid idő alatt, és hát nagyjából a 100%-ra meg lehetne tippelni, hogy ez a film lesz az, legalábbis ezek alapján, a becslések alapján az idei év legjobb nyitását produkáló filmje. Aztán, hogy lesz-e még idén olyan, ami ezt majd tudja, vagy felül tud ezen kerekedni, az még elválik, de hogy az év mostani szakaszáig ez a film fogja hozni a legjobb nyitást, az szinte biztos.
1: Most ennyit beszélgettünk Horváth Gergővel, a mafa.hu, a Magyar Film Adatbázis főszerkesztőjével. Ezek voltak az önök vagy bevált, vagy be nem vált jóslatai, mert hogy tavasszal kérdezősködtünk, mi lesz nyáron. Na, ezek voltak akkor a nyári számok. Filmiparról beszélünk, és nem csak amerikai filmekről, és jó és klasszikus témát feldolgozó filmekről is volt szó, úgyhogy ne ítéljék el a mozit, szeressék a mozit, halkan jegyzem meg, ott tényleg van klíma. Meg hát mégis egy művészeti ág, és mi pedig azokkal foglalkozunk, meg a könnyedséggel, meg a nyugalommal, úgyhogy folytatódjék a klasszik nyitány gyönyörű Debussyvel. Tényleg dőljenek hátra, ha tehetik, ha nem, akkor pedig fogyasszanak folyadékot, de sürgősen.

Bármit mondok, kevés lenne. Bármit a szó, úgyhogy Debussy után én csak annyit mondok, hogy augusztus 4-én délelőtt a klasszik nyitányt hallhatják. Van még 10 percünk, 10 óráig itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mi ez az udvaros Dorottya mánia? Nem csak részemről, hanem mindenki részéről. Hát születésnapja van a művésznőnek. Nem kell elmondani, hogy miben láthattuk, hol láthattuk. Van nagy reményünk, hogy láthatjuk újra majd ősztől a Csend törékeny üres című önálló estjével. Akik azonban addig is udvaros Dorottya hiányban szenvednek, azok azonnal keressenek jegyeket augusztus 14-e, 16-a, 20-a, 22-e között a szegedi úgymond szabadtéri játékokra. Madame Morrible megformálója lesz majd a Wicked című musicalben udvaros Dorottya, de aztán lesz még Nemzeti Színházban, nyilván lesz majd még Macskajáték, meg nyilván lesz még millió ember, aki tudja, hogy miért kell fölköszönteni őt virággal, csokoládéval, vagy csak azzal, hogy megtekinti őt egy videó megosztón, egy filmben, amiből most nem emelek ki nagyon otromba módon semmit. Egyszerűen csak nagyon boldog születésnapot kívánok neki, és sok erőt kívánok ahhoz a harchoz, amit tesz a földért, a környezetért, mert van egy ilyen oldala is udvaros Dorottyának. De milyen jó, hogy van egy ilyen oldala udvaros Dorottyának, mondom el sokat szóra. Nagyon boldog születésnapot kívánok, és sajnos be kellett kapcsolnom a klímát, eljött ez az idő, úgyhogy az én zöldségem az itt véget ért, meg amit beszélek zöldséget, az is, úgyhogy ismét egy pici zene, itt augusztus 4-én, kedden délelőtt, a Klasszik Nyitányban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztés pedig a reggeli, a délelőtti műsor végével is egyezik, úgyhogy nem sokára jöhet majd az idézet Tolkientól. Nem csak Gyűrűk ura, nem csak nyelvalkotás, nem csak középfölde fölépítése, hanem egy egész rendszer, amiben ő gondolkodott, és nagyon jót mondott egyébként az utazásról, mert hogy az útravalónak az utazása témája, de tekintsük végig, hogy mivel is ajándékoztuk meg önöket, meg hát főleg engem, a beszélgető társaim, és ezek a beszélgetések, hála Istennek, elérhetők a Spotify-on is. A reggeli Expressben mozizásra is invitáltuk önöket a Városligetbe, a Városligeti kertmozi programja elérhető a pavilonkert.hu oldalon. Vannak gyerek filmek, vannak felnőtt filmek, vannak felnőtteknek és gyerekeknek szánt filmek, de maga az egész helyszín mindenkinek javasolható, és ajánlom is, hogy sétáljanak el a Pavilon kertbe, akár állatkert után, akár egy nagyon hőségben megtett városligeti séta közben. Finom, élvezhető, és mondom még egyszer, a Városligeti kertmozi programja, hála Istennek, meghosszabbítódott augusztus 19-éig. Keressék a filmeket, a programokat, és azt is keressék, hogy hol csaphatók be önök. Erre és erről beszélgettünk Kis V. Balázs illúzionistával. kisvbalázs.hu az oldalam, honnan tájékozottam, de természetesen Balázs becsapott engem, rájött, hogy mire gondoltam. Hihetetlen az, amit a bűvészettől, a mikromágiától kezdve egészen a digitalizáció hívságainak, ajándékain át megvalósíthat egy illúzionista. És ha itt Mario és a varázslóval jöttem, Balázs bólintott rá, igen, ebben rengeteg pszichológia van, és ebben rengeteg emberség van. És ezért jó ez. Amiben ember van, az jó. És van ember a mozikban is, úgyhogy Horváth Gergővel, a Magyar Film Adatbázis, a mafa.hu főszerkesztőjével beszélgettünk számokról, dollárokról, forintokról, mik voltak, vannak a legsikeresebb filmek, és eljutottunk odáig, hogy minden élvezhető, szeressék. Ha az zenés film, ha az gyerekfilm, ha az birkás film, ha az Odüsszeia, akkor ott a helye, és a mi helyünk pedig ott van a moziban. És mit is mondott akkor Tolkien angol író, filológus, oxfordi professzor, az epikus fantasy egyik legnagyobb hatású alkotója? Azt mondta a Hobbit és a Gyűrűk ura szerzője, hogy nem mindenki téved el, aki vándorol. Úgyhogy én is csapongtam össze-vissza, de a jó szándék az vezérelt engem. Meg az, hogy éljük túl ezt a hőséget, vigyázzanak magukra, az ország áramellátására, de ez, ha túl nagy feladat, akkor egyszerűen csak használják a józan paraszti eszüket. És holnap válasszák Szerémi Nórit ugyanitt a Klasszik Nyitányban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10000-et. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 8. kerületi Dologház utcát már 1847-ben is így hívták, és az itt álló intézményről kapta a nevét. Az első dologházakat a 15. századi Amsterdamban alapították, egyfajta új büntetés végrehajtási modellként. Ide a kisebb vétségek elkövetői kerültek munkavégzésre. Magyarországon Mária Terézia engedélyével vezették be. Megszűnése után a 19. században élet újra, de már nem az amszterdami modell szerint, hanem a börtönökkel párhuzamosan működő rabdolgoztatóházként. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudasfürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Újabb halálos áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 1:30 körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapódtak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Lezuhant egy hegygerincről és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól. Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A reformkorban Pesten az utcasöprést jó részt a városházán őrzött rabokkal végeztették. A korabeli lapokban olvasható panaszok szerint a kényszermunkának nem sok haszna volt, viszont a rabok pénzt és főleg dohányt kéregettek a polgároktól. A város fizetett utcaseprőket is alkalmazott, sőt, az 1850-es évektől már csak ők végezték ezt a munkát. A tisztogatás azonban egyelőre csak a főútvonalakra szorítkozott. Pesten a 19. század során visszatérő panasz volt, hogy a bérkocsi standok környékét nyári napokon elviselhetetlenné tette az eltakarítatlan lótrágya szaga. A legnagyobb standok a Színház, ma Vörösmarty téren, a mai Asztóriánál, valamint a Városház téren voltak. De a nagyobb szállodák előtt is mindig várakoztak fiákerek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szenvedély, szabadság, hit. Verdi Nabukkója a Margit-szigeten július 24-én és 26-án. Lélegzetellállító operaélmény a csillagos ég alatt. Főszerepekben a hazai és nemzetközi operaélet kiválóságai. Verdi zenéjének minden árnyalata életre kell. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Vízkorlátozást vezettek be több romániai megyében, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódhatnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a Hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5 meghaltak, 6 pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Az Egyesült Államokbeli Michiganben halálos áldozatai is vannak egy tömeges bélfertőzésnek, amit a vizsgálatok szerint zöld saláta okozott. Eddig 2 meghaltak, mintegy 200 embert kórházban kezelnek. Az egészségügyi hatóságokat több mint 11 ezer esetről értesítették. A járványszerű terjedés egy gyors étteremből indult, de más zöldségeket árusító helyeket is ellenőriznek. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után két évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készítetett szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. Az első szakasz a Deák Ferenc tér és az Oktogon között húzódik. Az útszakasz hossza 844 méter, szélessége 34 méter. Itt az út zárt sorú, 3-4 emeletes épületek, bérházak között fut. A folyamatosan felújításra kerülő paloták földszintjein elegáns kávézók, üzletek és butikok bérelnek helyiségeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg 4 vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Sokan váltanak jegyet a balatoni helyjegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró 1950 és 1954 közötti első építési szakaszában még erősen érződtek egyrészt a II. Világháború tapasztalatai, másrészt a III. Világháborútól való félelem. Ezért a föld alatti vasút egyik funkciója lett volna a nagyvasúti közlekedés biztosítása a Duna alatt. Arra az esetre is, ha a vasúti Dunahidakat lerombolnák. Így az alagutat nagyobb átmérővel kezdték el fúrni, hogy akár egy vasúti szerelvény is elférjen benne, de az 1963-tól megkezdett továbbépítés során ezzel felhagytak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A legenda szerint az Erzsébet híd építésekor a belvárosi plébánia templom belelógott a hídba, ezért a templomot arrébb tolták. A szóbeszéd ugyan nem igaz, de a templom kétszer is veszélybe került. Az első Erzsébet híd építésénél még az épület lebontása is szóba jött, amit csak a fővárosiak ellenállása akadályozott meg. A város egyik legrégebbi történetű temploma 1910-ben műemlék lett. Ezután már csak az eltolásáról lehetett szó, ami felismerült a 30-as években, de végül ebből sem lett semmi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Törökvész a második kerület egyik városrésze. Régen több német neve is volt. Fruchtbarried, azaz termékeny rét, Ochsenried, azaz ökörrét, és Rókuszberg, azaz Rókushegy. A Magyar Tudományos Akadémia tagja, a költő Döbrentei Gábor javaslatára nevezték át a területet 1847-ben törökvészre. Annak emlékére, hogy Buda visszavívásakor itt verték le az ostromlottak segítségére indult spájhikat és janicsárokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi gyógyfürdő, becenevén a Szecska, Budapest legnagyobb fürdőkomplexuma. Építését 1909-ben kezdték meg Ziegler Győző tervei alapján, és 4 évvel később már át is adták. A szabadtéri részen 3 nagy medence helyezkedik el. Középen van az úszómedence, amelyben a helyi szokásoknak megfelelően körbeúsznak. A Városligetben található fürdő termálvíz ellátását az 1938-ban átadott Szent István kút biztosítja. Az 1240 méter mély kútból Európa legmelegebb hévíz forrása tör fel. Hőmérséklete 77 Celsius fok.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Száz évnyi csend. Egy elfeledett álom. Magyarországon először. Charles Silver csipkerózsikája a Nemzeti Filharmonikusok koncertszerű előadásában Vashegyi György vezényletével. Feszültség és varázslat, sötétség és fény találkozása a zenében, ahol a mese nem csak felébred, hanem új életre kel. Jegyek már kaphatók. filharmonikusok.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Sokan váltanak jegyet a balatoni helyjegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt-Ferenc Nemzetközi Repülőtér, korábbi nevén Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, Magyarország legnagyobb és legismertebb repülőtere. Az építési munkálatok 1942-ben kezdődtek el, majd a II. Világháborúban az épületek komoly károkat szenvedtek el. 1947-ben megkezdődött az újjáépítés. Megtisztították a robbanószerektől a területet, helyrehozták a megsérült épületeket. Az ünnepélyes átadási ünnepséget 1950. május 7-én tartották. Ferihegyre az első időkben menetrend szerint csak a keleti blokk országainak gépei jártak. Az első nyugatra induló menetrend szerinti járat a Malév-Bécsi járata volt 1956 nyarán. 1960-ra Ferihegy Kelet-Közép-Európa legmodernebb repülőtere lett. Új nevét 2011-ben kapta Liszt Ferenc zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme, egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alak sorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igaz voltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette-e meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Visszavonta az új M1 híradó hétfőn bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról, a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A jelenleg 2200 méter hosszan feltárt Szemlőhegyi barlang Budapest egyik legértékesebb természeti kincse. Bejárata a második kerületben a Pusztaszeri útról nyílik. Falai látványos formakincsű ásványkiválásokkal, úgynevezett borsókövekkel gazdagon díszítettek. A túraútvonal mintegy 250 méter, melyet a látogatók kényelmes betonjárdákon és lépcsőkön járhatnak be. Pormentes levegőjének tisztasága a magas hegyi üdülőhelyekével vetekszik, így lehetővé teszi asztmás és légúti betegségben szenvedők kezelését. A barlangterápiás program a 90-es évek elején indult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti szleng kifejezései között számos ötletes érdekességet találunk. A bőrfejűek a budapesti tűzoltók voltak, ugyanis kemény bőrből készült csákót viseltek. A hónai kereskedők voltak a zugárusok, akik a kapualjakban igyekeztek eladni nem ritkán lopott portékájukat, a kabátjuk alól kínálgatva azt a háziasszonyoknak. A rottenbillerezés a kártyapakli idegesítően hosszú keverését jelentette. A kifejezés rottenbiller lipót polgármesterre utal, aki kártyakeverés közben halt meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt tovább fejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdőjelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír vissza emlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint Hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozások kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok, remélem, hogy ebben a tikkasztó hőségben is van kedvük velünk játszani, bár nem hiszem, hogy ez időjárás függő lenne. A mai játék kérdése a következő: melyik városban található a híres Scala Operaház? Mondok 3 lehetőséget: A. Bécs, B. Milánó, vagy pedig C. Róma. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára, az augusztus 13. vagy 15. előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre: játékkukac@klasszikradio.hu. Sok sikert a mai játékhoz! Hamarosan itt az Intermezzóban, az Impresszió rovatban Miranda Liu hegedűművészt hallhatják, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítóját. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Gáspár András, aki színművész, író, rendező és drámatanár. Alapvetően legújabb könyvéről beszélgetünk, melynek címe Jutalomkirándulás 2065. Most pedig Rossini G-dur szonáta első tétele következik a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

0: változtatni, mi a siker elmondani. Erre mind kérlek válaszol.
1: 18 éve működtetjük Balázs Ágnessel az ÁSZ dráma iskolát és az ÁSZ képzéseket, hiszen ehhez kapcsolódik a Jáni színjátszó távolok története, és eredetileg mi csak játékba szerettük volna. Ma legyen a gyerekek 18 éves korukig, és aki színész akar lenni, ne felejtse el, hogy az, amit szeretne, abban benne van az, hogy szín, játék. És ezt a légkört szerettük volna megtenni. Tehát egy olyan szabad környezetet, amiben mernek játszani. És az a durva, hogy ahogy haladtak előre az évek 2008-tól, azt tapasztaltuk, hogy mi van, amivel kell figyelnünk és koncentrálnunk, az pedig az, hogy a gyerekek képesek legyenek élni a szabadságban, a szabadságban. Ugyanis egyre inkább lehetett azt érezni, hogy valahogy korlátok közösszük. Nem mernek gondolkodni, nem mernek kipróbálni dolgokat, nem mernek kockáztatni. Pedig hát szerintem, hogy ezt tanítjuk, ez Áginak, a Balázs Ágnesnek a nagy mondása, hogy a bátraki a színpad, és én azt is mondom, a bátraki az élet. Tehát igazából mi erre a bátorságra, szabadságra, a emberi kreativitás, amivel vele született, annak a bátor szabad használatára irányítjuk a gyerekeket. Tehát olyan feladatokat találunk ki, amelyben képesek a semmiből valamit létrehozni. Van ugye a drámaiskolán két nagy teremben egy üres tér. És abban a pillanatban, ahogy abban az üres térbe szabad ember lép be, abban a pillanatban világok épülnek. Most csináltuk az egyik nyári táborunkban, színfalak legyen tábor, ami például egy olyan tábor volt, hogy mi a színész élete. Próbál, eljár szinkronizálni, és eljár filmcastingokra, és filmeket forgat. És ezért mi nem csak 5 nap alatt egy színdarabot állítottunk színpadra, hanem elvittük őket egy casting ügynökséghez, elvittük őket szinkronstúdióba, tehát nagyon egy ilyen komplex kurzust adtunk, és ugye a szabadság, ott voltunk a pincénkben, ugye a drámaiskolájén.
2: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Nyílt tengeren című darabját játszottuk el, és azt képzeld el, hogy
0: 8. alkalommal rendezik meg Budapesten
1: egymás
0: a Miaton Fesztivál és
1: Akadémiát,
0: amely augusztus 22-e és 30-a között várja a klasszikus zene szerelmeseit.
1: A
0: Miranda Liu hegedűművész
1: által alapított rendezvény
0: az elmúlt években Közép-Európa egyik meghatározó
1: nemzetközi

0: az íráshoz visszatérve, vált. Hogy
1: a vonalban
0: azt gondolom,
1: Miranda
0: hogy azáltal,
1: művész,
0: hogy a gyerekekkel foglalkozom, az én lelkem, nem azt mondom,
1: szia, Miranda,
0: maradok,
1: szeretettel köszöntelek.
0: Kevesebb.
2: Szia, Gina, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyan alakul, hogyan zajlik majd az idei fesztivál?
0: Nem akarok fiatalabb srác
2: lenni. Hát az idei fesztivál minden eddiginél intenzívebb,
0: izgalmasabb,
2: és sokabb lesz, hiszen idén 9 napos lesz a Miranda.
0: És ez nekem nagyon jól esik, mert emögött az egész mögött a szabadság érzete van, és én erre nevelem a növendékeinket. Nálunk vannak a képzésünk a felvételi
2: csoport,
0: és évről évre
2: vesznek
0: fel
2: fiatalokat. És most szilveszterkor
0: volt egy olyan, hogy egy növendékemmel játszottam a színpadon, a hadszínnek a szilveszteri műsorában. Csodálatos volt, hogy egy olyan lány, aki 15 évvel ezelőtt odajárt a drámaiskolában, most már diplomázott színészként, ott dolgozik velem, és együtt röhögünk, próbálunk, kínlódunk, izzadunk, és egyre több ászos növendék van a szakmában. Úgyhogy bízom benne, hogy az ászos média egy idő után átveszi majd a hatalmat a színház világában.
2: Túlzok.
0: A lényeg az, hogy adják tovább ezt a szabadságot a kollégáinknak,
2: évre
0: és akkor nekünk
2: egyre nagyobb az érdeklődés, mind a közönség
0: mindenkiben, ők tovább
2: részéről,
0: mind ezeket a darabokat, és ez pillanatú hatás, tehát egy idő után ez a szabadság remélik megtölteni.
2: És a közönség majd találkozhat olyan művészekkel, akik évről évre visszatérnek a fesztiválra, de lesznek olyan vendégművészeink is, akik először lépnek fel a fesztiválon, sőt, van olyan zongorista, François Dumas, zongoraművész, aki
0: Magyarországon debütál a szabadságot megtapasztalni.
1: Arra gondolok, hogy a képzés során nyilván nem az a cél, hogy valaki színész legyen, hanem az, hogy szeresse a színházat, kreatív ember legyen.
0: De erről van szó. Igen, szeretném elmondani, hogy a növendékeink között van
2: a
0: szakmájában első helyen
2: álló gyógypedagógus,
0: pszichológus.
2: Érted?
0: Tehát, hogy igazad van, hogy persze, nem lesz mindenkiből színész, és
2: azt
0: hangsúlyozott is a felvételizőknek, hogy nem fognak mindenkit fölvenni. Akit fölvesznek, az viszi a színház világába ezt a szabadságot, aki viszont
2: József, Joachim József, hegedű művész, londoni koncertjére emlékezünk, ahol
0: a
2: játéket, ott a Beethoven Quartet
0: Society
2: egyik koncertjén három
1: Közben még ráadásul jutalomkiranduláson is veszel részt a jövőben.
2: Ez már egy hagyomány minden évben a fesztiválon.
0: Hát így van, és akkor annyit szeretnék elmondani, hogy ez a regény bízom benne sok emberhez el fog jutni, és arra kérem az irodalom szeretőket, hogy legyenek nyitottak erre a műre, mert szintén megállapodásom a kiadóval, hogyha sokan olvassák, akkor jöhet a második, illetve a harmadik epizód, ugyanis ez az új utakon univerzumnak az első kötete. Az első rész ugye Hunniában, Közép-Kelet-Európában és Erdélyben játszódik, a következő rész a világon, tehát a Földön, és a harmadik részben pedig a valóságteremtés képességével rendelkező emberiség kilép az univerzumban.
1: És te, hogy vagy? Hogyan készülsz erre a fesztiválra? Ez igen, ilyen kis utakat teszel meg?
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: Nem sok.
0: Egészen
2: igen,
0: a végtelen.
2: Hát, nagyon sűrűek a napok, rengeteget gyakorlok,
1: és rengeteget
2: tudok együtt lenni a zenész társaimmal, hogy felkészüljünk. Mindenki nagyon várja ezt a 9 napot, és ezt a rendkívül intenzív időszakot. Nagyon örülök, hogy több mint 50 mesterkurzus résztvevő eljön a Miraton Fesztiválra majd. Ők is fel fognak lépni, ez meg a 12 koncerten felül van, hogy napközben különböző budapesti helyszíneken fellépnek ezek a kiváló fiatal muzsikusok.

Kurzusok, egy ingyenes koncertsorozat keretében, ahol a mesterkurzuson tanult repertoárt közönség előtt is el tudják játszani. Szóval igen, ez nekem személy szerint egy nagyon, hogy mondjam, nem csak, ez más, mint egy sima koncert, amit egyébként játszom egész évben, hanem ez a fesztivál egy olyan lendületet ad az új koncert évadra nekem, ami nagyon inspiráló, és várom az együtt muzsikálást a kiváló meghívott vendégeket.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Vasárnap délelőtt Farkasházi Réka és a Tinta Nyúlat koncertet a Kobuci kertben. A kétszeres fonogramdíjas zenekar idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját és a Tárul a világ című műsorral érkezik. A koncerten felcsendülnek a legnépszerűbb Tinta Nyúl dalok, a közös énekléssel és interaktív játékokkal színesített előadás pedig az egész családnak tartalmas zenei élményt kínál. Péntek este Túl az Operencián című koncertjével lép színpadra Farusi Marian a Városmajori Szabadtéri Színpadon. Vendége Olá Molnár Edmond lesz. Az est dalokon keresztül idézi meg a világ különböző tájait New Yorktól egészen Budapestig. Falusi Marian különleges hangja, jazzes és könnyűzenei feldolgozásai, illetve személyes előadásmódja ezúttal is különleges zenei élményt ígér. A Pas de Deux legendás alapítójaként és a hazai jazz élet meghatározó előadójaként ezúttal egy játékos, érzelmekkel teli koncertre várja a közönséget. A Túl az Operencián igazi nyáresti zenei utazásnak ígérkezik a Városmajorban. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásai. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. Ez a Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
4: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után, sávlezárásra számítsanak. Balesetnél helyszínelnek a Soroksári úton befelé az Illatos út előtt a külső sávban. Helyszínelnek a Király utcában a Vörösmarty utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Népszínház utcában a József körút előtt egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, a 99-es és a 217-e autóbusz terelve közlekedik. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
7: Kellemes délutánt kívánok! Egész héten játékra invitáljuk Önöket, minden nap más kérdés. Így aztán más a válasz is, ugye? Tehát, hogy mondjuk ettől változatos a dolog. A mai kérdés a következő. Melyik városban található a híres Scala Operaház? Mondok három lehetőséget. A. Bécs, B. Milánó, vagy pedig C. Róma. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára. Az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Most pedig a folytatásban Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.
8: Következik Franz Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar Solti György vezényletével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gáspár András, színművész, író, rendező, drámatanár, ez mind. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntök mindenkit az Intermezzo-ban. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
0: Ugye azt is mondhatom, hogy Gáspár András Gáspár, hiszen igen, ez az írói álneved, és ugyan több témát is érintünk majd, de hát alapvetően mégiscsak most jelent meg egy könyved, melynek címe Jutalomkirándulás 2065. Addig ellátsz 2065-ig?
1: Az a rémisztő, hogy az eddigi regényeimben ugye a Föld 2 záróvizsga, a Héj nélküli és a Tiszta, amelyeket a Móra könyvkiadó kezelt, vannak olyan motivumok, képzeld el, amiktől megrémülök. Mert egészen egyszerűen leírok olyan dolgokat, amik egyszer csak így visszaköszönnek a társadalmunkban, a politikai életünkben, és a 2065-ös történet is olyan, hogy felvázolok benne egy olyan jövőképet egy országnak Közép-Kelet-Európában, ami 2065-re hunnia, sejtetett, hogy Magyarország a korábbi években, ami bizonyos szempontból tartok tőle, hogy megvalósul, ugyanis mondom, több dolog visszaköszönt már nekem az eddigi történeteimből, úgyhogy bízom benne, hogy nem vagyok vátész, csak megered a fantáziám.
0: Hát lehetséges, hogy vannak olyan látomásait, ki tudja, amelyeket papírra vetsz, és amelyek valamilyen módon már a jövőt idézik.
1: Igen, de az a helyzet, hogy például ebben a könyvben van egy néma forradalom. Egy generációnak a forradalma, a fiatal generációknak a forradalma, és ez a néma forradalom néhány évvel ezelőtt igazából itthon is, Magyarországon is megtörtént. Volt egy valamilyen közügy volt, aminek következtében talán a parlament előtt némán állt egy tömeg hosszú perceken keresztül, és ezt én akkor írtam meg, ez a regény 2021-22 környékén formálódott a sztori, és néhány évre rá megtörtént ez a néma forradalom, ami egyébként a regényemben benne van.
0: Na hát akkor végül is igazat beszélünk, nem?
1: Nostradamus, új Nostradamus, Gáspár András.
0: Itt
1: Gáspár.
0: Itt ül velem szemben, jaj, de jó. Még annyi mindent kérdeznék tőled, adáson kívül.
1: Jóslást nem vállalok.
0: Á, dehogy nem. Mesélj a jövőről. Visszatérve egy kicsit a könyvre. Mi hívta életre? Miért éppen Jutalomkirándulás a címe?
1: Igazából én a történeteimet több forrásból eredeztetem, és az egyik ilyen forrás... drámatanárként dolgozom, nyári táborokat is szoktunk csinálni, és az egyik nyári táboromban csináltunk egy olyan előadást a gyerekekkel, ami arról szólt, hogy egy osztály kirándulás keretében, Erdélyben, a Gyilkostó környékén tesz kirándulást, és betérnek egy olyan erdőbe, egyedül maradnak. Eltűnik a buszsofőr, eltűnik a csoportvezető tanár, és látjuk azt, hogy az egyes gyerekekkel ebben az erdőben, a Gyilkostó környékén szürreális dolgok történnek. Igazából a saját történeteiknek, saját démonaik elevenednek meg. Tehát, mit tudom én, otthon az egyik kislánynak abuzáló apukája van, és egyszer csak belecsöppen egy olyan helyzetben, tehát ott az erdő kellős közepén, amikor látja azt, hogy az édesapa az édesanyukájával hogy bánik. És igazából a gyerek megpróbál ebbe a történetbe beleavatkozni. De több ilyen történetet látunk, és a sztorinak a leges legvégén látjuk ezeket a gyerekeket, ahogy újra ott ülnek a buszon, és igazából olyanok, mintha átprogramozták volna őket. Tehát valami olyan történt velük, ami átstruktúrálta a lelküket. Tehát született egy ilyen történet. És utána én ezt a sztorit tovább gondoltam, hogy vajon mi ez a jutalomkirándulás. És az én regényemben tulajdonképpen van ez a hun államhatalom, amely innovációi révén igazából közép-kelet-európai Szilícium Völgy lett, egy brutálisan sikeres ország, ami elkezd gazdasági nagyhatalommá válni Európában és a világban. És bizony ezek az innovációk, megvan a könyvben a magyarázat egyébként, hogy minek köszönhetőek, tehát megvan a forrás, hogy honnét jön ez az elképesztő ötlet áradat ebből az országból. És az egyik ilyen kísérletük az a jutalomkirándulás program, amiről kiderül az, hogy egy sokkal több annál, mint hogy a gyerekeket elviszik Erdélybe a gyilkostó mellé, és ott történik velük valami, aminek következtében az intellektusuk felpörög, a fizikumuk megerősödik, érzékenyebbek lesznek és ügyesebbek a különböző szociális kapcsolatok kiépítésében. Tehát nem egy feltuningról van szó, hanem sokkal többről. Ezeket az átprogramozott fiatalokat az államhatalom szeretné valamire felhasználni. Tehát gyakorlatilag van az egész mögött egy ilyen disztopikus történet, és a gyökere ennek is egy színjátszótábor volt, ennek az alapsztorinak, amit aztán kibontottam a színjátszó történetből.
0: Szóval te mindig onnan indulsz, és odaérkezel vissza ugye a színjátszótáborba. Erről is beszélgetünk majd. Vendégem Gáspár András, színművész, író, rendező és drámatanár.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gáspár András színművész, író, rendező, drámatanár, és hogy mosolyog, pedig most az előbb éppen párhuzamos feladatot végeztél, ugye, miközben beszéltél, közben kezelted a kamerádat is, hiszen ja, már ez is egyfajta feladat.
1: Igen, mert az új kiadó, akinél ez a kötet megjelenik, ugye eddig a Föld 2 záróvizsga és a Héj nélküli című könyveim a Móra gondozásában jelentek meg. A Mórának van egy olyan társkiadója, a Trend, aki az ifjúságírók felnőtt könyveit adja ki. Itt jelent meg a Tiszta című könyvem, tehát a kiadónak nagyon-nagyon sokat köszönhetek a Mórának. És ugye visszatérve erre, hogy én kamerát kezelek, hogy ez a könyv, a Jutalom kirándulás 2065, egy harmadik kiadónál jelent meg, a Metropolis Media Groupnál. Ők adják ki a Galaktika sorozatot, tehát ők a Skifiben nagyon otthon vannak. Hogy kerültem ide? Nagyon egyszerű a dolog, hogy a Móránál ők elkezdtek egy young adult vonalat kiépíteni, tehát a fiatal felnőtteknek szóló könyveket, és aztán utána, hogy ez piaci helyzet, kiadói döntés, stb., igazából úgy döntöttek, hogy inkább koncentrálnak a 13 alatti korosztályra, az enyém meg a fölött van. És azért nem volt más, elkezdtek a Jutalomkiránduláson egyébként dolgozni a Pacskovszky Zsolt, aki az első három könyvemet kézben tartotta. Ő menedzselte ezt a történetet, de mivel váltás történt a koncepcióban, ezért erről le kellett így mondanunk. És hát bizony ez 2020-ban jelent meg a Föld 2, 21-ben a Héj nélküli, ami egyébként a Héj nélküli, az a Hábi irodalmi díjban a legjobb író kategóriám, az első öt között voltam, tehát azt hiszem, hogy nem valószínű, hogy rosszul írok, de valahogy írok, ez a lényeg. Zsolt ezért támogatott, mert ő szerette azt, megered a nyelve, mondjuk ugye, ha beszél valaki, nekem a gondolataim erednek meg nagyon könnyen, és tetszett neki ez a sztori is, ez a kalandos, filmes történet, a Jutalomkirándulás, de nem tudtuk a Móránál, és akkor én elkezdtem, több éven keresztül kerestem kiadót, amíg eljutottam ide a Metropolishoz, akikkel egy olyan megállapodást kötöttem, hogy mivel ma már nem elég az, hogyha az író csak ír, idézőjelben mondom a csak írt, mert az se semmi szerintem. Tehát világokat építeni, világokat átadni, megtalálni a közönséget, az nagyon-nagyon kemény, és ha megtalálni a közönségeten, van egy nagyon fontos hangsúly, hogy nem elég, ha olyat írsz, ami megrezdíti a valóságot, hanem el is kell juttatni az információt, hogy te írsz. És a Metropolis Médiával az volt a megállapodás, hogy jelenjek meg minél intenzívebben a TikTokon, Instán, Facebookon, közösségi fórumokon, és ennek köszönhető az, hogy én gyakorlatilag hetente jelentkezem ilyen-olyan-amolyan videóanyagokkal. Most például egy olyat készítek, képzeld el, hogy a helyszínei a regénynek Budapest, különböző helyszínei, Víg Színház és környéke, a Vajdahunyadvára, ott van egy hatalmas nagy virtuális park, ami épül 2065-ben, illetve a Gyilkostó és környéke, és most egy olyan videósorozatot indítok, hogy bemutatom a helyszíneket, a Vajdahunyadvárával fogok indítani, és utána megmutatom azt, hogy 2065-ben ez hogy néz ki. Tehát például a Vajdahunyadvár mezőgazdasági kiállításait hogy váltják le a Hun Állam Innovációs Központjának a kiállításai, virtuális kiállítások. Tehát most látsz egy, nem tudom, egy sertést, meg egy mezőgazdasági ekét a képen, és a következő pillanatban AI segítségével gyártom a képeket, egyszer csak az űrtechnológia fejlesztésének kiállítását fogod látni majd a videóban. Úgyhogy ilyennekkel játszom.
0: Jó, de hát ez közel áll hozzád, rendezőként, színészként, egyébként. Ugyanakkor az írás, az mintha egy külön világ lenne. Tehát számodra ugye mennyire jutalom az írás, hiszen egészen más személyiséget követel. Hát egy elcsendesedett, magányos tevékenység az írás. Hát semmiképpen sem közönség előtt zajlik.
1: Nem. Én amikor írok, akkor minden szerepet eljátszom. Érted? Belebújok a karakterek bőrébe.
0: De nincs, aki tapsol.
1: Nem hiányzik, mert egészen egyszerűen érzem, a lelkem érzi, hogy fontos, amit írok, mert ezt is tudni kell, hogy nem csak kalandregényeket írok, amire a Böszörményi Gyula mondta azt, ő két kritikát írt az első, illetve a második regényemről is, és azt mondta, hogy rajongómá vált. Sajnos elment néhány éve, úgyhogy az új könyvemet nem tudom neki ajánlani. És ő mondta azt, hogy filmszerűen írok. És hogy tényleg rajongom, mert gyakorlatilag én, amikor olvassa a műveimet, akkor igazából mozizik. És benne van az is, hogy én szinkronizálok, ugye? Tehát rengeteg filmet nézek meg, dialógot mondok alá karaktereket formálok, és igazából miközben írom ezeket a regényeket, akkor nem csak megfestem a történetet, környezetet, hanem a karakterekből éve vújva kommunikálok.
0: Minden világos. És Ásztábor, ugye?
2: Igen.
0: A végcél és a kiinduló pont egyben.
1: Hát
0: erről is szól.
1: Ez az egyik, igen.
0: Ez hát az egyik, jó. Hát.
1: Igen, meg hát a drámaiskolánk is, ugye, mert ott is rengeteg sztorit gyártunk. És az, hogy egy évben én, mit tudom, 200 történetet gyártok helyzetgyakorlatok formájában, nyilván van benne, van, hiszen minden egyes regény helyzetgyakorlatok sorozata.
0: Akkor tulajdonképpen minden összeér.
1: Én azt gondolom, hogy igen, hogy ez a történetek iránti szerelmem. Nek a megvalósulása, megtestesülése a regényírás.
0: És a színjátszás is. Nem?
1: Persze, igen. Hát erről nagyon sokat tudnék mesélni, meg hát nem tudom, a következő blogban szívesen mesélek a Sör új történetéről.
0: Na például. Köszönöm szépen. Gáspár András a vendégem, jövünk mindjárt vissza.
3: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gáspár András színművész, író, rendező, drámatanár, akivel épp az imént számolgatunk egy kicsit, ugye, hogy nagyjából mióta is ismerjük egymást.
1: Hát igen, Vörösmartisok voltunk mind a ketten, drámatagozat, és ez azért meghatározza az életünket nyilván, hogy kérdezted, hogy a színház az milyen szerepet játszik ugye az életemben, amellett, hogy írok, meg tanítok, meg ilyen dolgokat csinálok. Hát nézd, a színházban én azt mondom, hogy ez egy kegyetlen műfaj, ugye? Mert addig, amíg ott vagy színpadon, játszol egy darabot, addig mindenki lelkesedik, rajong érted, benne vagy egy sorozatban, akkor felismernek az utcán, autogramokat kérnek, és ha kikerülsz egy picit ebből a körforgásba, én ezt éreztem, mert műsorvezető is voltam annak idején az RTL klubon, nem tudtam úgy végigmenni az utcán, ósan, mert nem tudtam úgy vásárolni, hogy ne dedikáljak. Aztán elmúlik ez a történet, és jönnek új tehetséges emberek, akik csinálják ezt. De nekem, és nehéz nyomot hagyni, igazán nagy nyomot a színház világában, akárhogy is van. És azt gondolom, hogy nekünk Kálói Molnár Péter barátommal, akit mindenképpen ide kell hoznom, és Kálid Artúrral, sikerült egy komoly nyomot hagyni, hiszen 94-ben létrehoztuk a Shakespeare összes rövidítve sör előadást, ami gyakorlatilag változatlan szereposztásban futott 2025-ig. És az az előadás változatlan szereposztásban ott lenne, hogyha nem történt volna az, ami történt Péter barátommal, Isten nyugosztalja. És nagyon komoly történet volt az, tehát részleteiről nem akarok beszélni, csak arról, hogy Péternek történt a betegsége, egy időre ugye kezelték, visszajött a színpadra. És azt mondtuk, hogy ugye kevés ereje volt, de azt mondtuk, hogy a sörnek élnie kell tovább, és én elkezdtem létrehozni egy olyan, vagy egy gondolat megfogalmazódott bennem, hogy addig, amíg a Péter teljesen fel nem gyógyul, és nem tud egyik előadásra eljönni, legyen egy váltója. Hozzunk létre egy B-verziót, egy beugró színész, és a Péter ezzel boldog volt. Azt mondja, ez tök jó. Artúr barátom azt mondta, hogy ez annyira mi hármunk előadása, hogy nem lehet ezt így, és ezért nem indult el ez addig, amíg a Péter itt volt velünk, viszont rám hagyott egy végrendeletet, és azt mondta, hogy ő nagyon szeretné, ezt üzente a feleségével. Az utolsó héten szerepelt a beszélgetéseik között, hogy szeretné, ha a lelkének ez a darabja tovább élne. És én rá két hónapra, gyakorlatilag három hónapra elment decemberben, és márciusban tartottunk egy új csapattal, Simon Kornéllal és Süveggyártó Áronnal. Őket megtaláltam, lepróbáltuk a drámaiskolánk próbahelyén a darabot, és mögénk állt egy olyan csapat, egy Dudás Produkció nevű történet, akik nagyon sok minőségi szórakoztató darabot utaztatnak szerte az országban. Nekem egy kikötésem volt, hogy nagyon fontos az, hogy utazhatunk az országban az előadással, de a hadszínben, ahol játszottuk, amíg a Péter velünk volt, ott is legyen. És azt képzeld el, hogy gyakorlatilag március, április, májusban lement 12 előadás, most már januárra foglalnak előadásokat, és ez a történet működik. És az a csoda, hogy tehát a Péternek egy darabja itt van velünk. És addig, amíg ez a kemény, persze csinált zseniális filmeket, óriási szinkronjai vannak, de mégis a színház az igazi élő műfaj, és az ő lelkének egy darabja ott lüktet velünk, ott van velünk a humora, és tudom, hogy tetszik neki, amit alázattal, rengeteg humorral, odafigyeléssel csinál a Süveggyártó Áron és Simon Kornél, úgyhogy ez a történet műsoron van, és most utazunk például Skóciába is, képzeld el. És az a kemény, hogy ezt a skót utat, ezt akkor kezdtük el szervezni, amíg a Péter itt volt. Májusban mentünk volna 2025-ben, most 2026. augusztus végén megyünk Skóciába, Edinburghba, és játszunk egy templomban, és nyilvánvalóan ott is ott lesz velünk a Péter.
0: De ez milyen emberi nagyságról tanúskodik, hogy ő azt mondta, hogy ezt folytassátok?
1: Azt üzente nekünk, mert Bolla Ádámot meg kell említenem, ő, aki így vidéken is dolgozott, tehát vitte az előadásokat vidékre, ő találta meg ezt a céget, akik felvállalták ennek a menedzsmentjét, professzionális menedzsment van mögöttünk, soha nem volt ilyen, és a Péter erről is álmodott, és annyira ez ilyen tragikus egy picit, vagy fájdalmas, hogy most, hogy már nincs itt, most valósul meg az, aminek meg kellett valósulnia, és tehát az Ádámmal együtt tettük végül is így színpadra ezt a történetet, és neki is hálás vagyok ezért, igen, hogy ez működik.
0: Tehát folytatódik tovább.
1: Igen, igen, igen.
0: Na, jövünk vissza, szó lesz még a könyvedről újra, meg a dráma
1: oktatásról
0: is, meg a táborról, ugye, amire mindig kitérek valamiért. Itt van a fejünk.
1: Igen, igen.
0: Na, jövünk vissza, szó lesz még a könyvedről újra, meg a dráma
1: oktatásról
0: is, meg a táborról, ugye, amire mindig kitérek valamiért. Itt van a fejemben folyamatosan.
1: Azért van ott a fejedben, mert ez az én

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gáspár András, rendező, színművész, író, drámatanár. András, mi az, amit a fiataloknak fontosnak tartasz átadni a drámaoktatás kapcsán? Egyáltalán mit kezdesz azzal a fiatallal, aki belép hozzád? Egyáltalán mit várnak tőled? Kellene neked ezzel foglalkozni, hogy mi az ő elvárásuk, mi van az ő fejükben? Mit szeretnél kibontakoztatni? Mi a siker drámatanárként? Erre mind kérlek válaszolj.
1: 18 éve működtetjük Balázs Ágnessel az ÁSZ drámaiskolát és az ÁSZ képzéseket, hiszen ehhez kapcsolódik a nyári színjátszótáborok története, és eredetileg mi csak játékra szerettük volna nevelni a gyerekeket, hogy maradjanak gyerekek 18 éves korukig, és aki színész akar lenni, ne felejtse el, hogy az, amit szeretne, abban benne van az, hogy szín, játék. És ezt a légkört szerettük volna megteremteni. Tehát egy olyan szabad környezetet, amiben mernek játszani. És az a durva, hogy ahogy haladtak előre az évek 2008-tól, azt tapasztaltuk, hogy még valamire kell figyelnünk és koncentrálnunk, az pedig az, hogy a gyerekek képesek legyenek élni a szabadságukkal, a szabadsággal. Ugyanis egyre inkább lehetett azt érezni, hogy valahogy korlátok közé szorulnak. Nem mernek gondolkodni, nem mernek kipróbálni dolgokat, nem mernek kockáztatni. Pedig hát szerintem, ugye ezt tanítjuk, ez Áginak, a Balázs Ágnesnek a nagy mondása, hogy a bátraki a színpad, és én azt is mondom, a bátraki az élet. Tehát igazából mi erre a bátorságra, szabadságra, a emberi kreativitás, amivel vele született, annak a bátor szabad használatára neveljük, ugye, irányítjuk a gyerekeket. Tehát olyan feladatokat találunk ki, amelyben képesek a semmiből valamit létrehozni. Van ugye a drámaiskolán két nagy teremmel az üres tér. És abban a pillanatban, ahogy abban az üres térbe szabad ember lép be, abban a pillanatban világok épülnek. Hát most csináltuk az egyik nyári táborunkban, színfalak mögött tábor, ami például egy olyan tábor volt, hogy mi a színész élete. Próbál, eljár szinkronizálni, és eljár filmcastingokra, és filmeket forgat. És ezért mi nem csak 5 nap alatt egy színdarabot állítottunk színpadra, hanem elvittük őket egy casting ügynökséghez, elvittük őket szinkron stúdióba, tehát magyarán egy ilyen komplex kurzust adtunk, és ugye a szabadság, ott voltunk a pincénkben, ugye a drámaiskola helyén, és ott a Nyílt tengeren voltunk. Brozsek Nyílt tengeren című darabját játszottuk el, és azt képzeld el, hogy a Nyílt tengeren egymás ellen küzdő 3 embernek a sorsát megelevenítettük úgy, hogy ott nevettek, sírtak a fiatalok meg a közönség, aki látta. Tehát ez a kulcsa a színháznak, hogy a semmiből világokat épít. És igazából nekem ugyanez az íráshoz visszatérve, hogy azt gondolom, hogy azáltal, hogy a gyerekekkel foglalkozom, az én lelkem, nem azt mondom, hogy fiatal maradok, mert nem akarok kevesebbnek tűnni, mint a korom. Én most 55 éves vagyok, 56 leszek, én nem akarok fiatalabb srác lenni. Ugyanakkor a növendékek azt mondják, hogy egyszerre vagyok ugye az apukájuk, meg a barátjuk. És ez nekem nagyon jól esik, mert emögött az egész mögött a szabadság érzete van. És én erre nevelem a növendékeinket. Nálunk vannak a képzésünkön felvételi csoport. És évről évre vesznek fel fiatalokat. És most szilveszterkor volt egy olyan, hogy egy növendékemmel játszottam a színpadon, a Hadszínnek a szilveszteri műsorában. Csodálatos volt, hogy egy olyan lány, aki 15 évvel ezelőtt odajárt a drámaiskolába, most már diplomázott színészként, ott dolgozik velem, és együtt röhögünk, próbálunk, kínlódunk, izzadunk, és egyre több ászos növendék van a szakmában. Úgyhogy bízom benne, hogy az ász maffia egy idő után átveszi majd a hatalmat a színház világában. Túlzok. A lényeg az, hogy adják tovább ezt a szabadságot a kollégáiknak, a szakmának, és akkor nekünk ott van egy darabunk mindenkiben, ők továbbadják ezeket a darabokat, és ez pillangó hatás, tehát egy idő után ez a szabadság, reméljük, megtölti majd ezt a szférát, ami csodálatos, mert én imádom a színházat, ahogy az írást is.
0: De ez akkor is megtörténik, amit most elmondtál, ha valaki a közönség soraiban ül, színház szerető, színház értő közönségként. Tehát nem kell ehhez feltétlenül színésznek lenni.
1: Jó, most arra gondolsz, hogy a szabadságot megtapasztalni?
0: Nem, vagy? Arra gondolok, hogy a képzés során nyilván nem az a cél, hogy valaki színész legyen, hanem az, hogy szeresse a színházat, kreatív ember legyen.
1: Erről van szó. Rugalmas. Igen, szeretném elmondani, hogy a növendékeink között van a szakmájában első helyen álló gyógypedagógus, pszichológus. Érted? Tehát, hogy igazad van, hogy persze, nem lesz mindenkiből színész, és ezt hangsúlyozok is a felvételizőknek, hogy nem fognak mindenkit fölvenni. Akit fölvesznek, az viszi a színház világába ezt a szabadságot, aki viszont, tehát bárhol dolgoznak majd, őrizzék meg ezt a könnyedséget, lazaságot, a játékkedvet, a kreativitásnak a lehetőségét a szakmájukban és az emberi kapcsolataikban.
0: Na és akkor közben még ráadásul jutalomkiránduláson is veszel részt a jövőben, ugye képzeledben?
1: Hát így van, és csak annyit szeretnék elmondani, hogy ez a regény, bízom benne, hogy sok emberhez el fog jutni, és arra kérem az irodalom szeretőket, hogy legyenek nyitottak erre a műre, mert szintén megállapodásom a kiadóval, hogyha sokan olvassák, akkor jöhet a második, illetve a harmadik epizód, ugyanis ez az Új utakon univerzumnak az első kötete. Az első rész ugye Hunniában, Közép-Kelet-Európában és Erdélyben játszódik, a következő rész a világon, tehát a Földön, és a harmadik részben pedig a valóság teremtés képességével rendelkező emberiség kilép az univerzumba, ez és igen. Ott kalandozik.
0: Ez igen, ilyen kis utakat teszel meg?
1: Igen, ilyen picit. Egészen a végtelenig. Az a célom, hogy elérjem.
0: Maradjon is így. Nagyon köszönöm, Érdel András, és gyere máskor is.
1: Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Köszi, Edina.
0: Gáspár András színművész, író, rendező, drámatanár volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Kőbányai út felé a Kacsó-Pungrác úti felüljáró után, sávlezárásra számítsanak. Balesetnél helyszínelnek a Soroksári úton befelé az Illatos út előtt a külső sávban. Helyszínelnek a Király utcában a Vörösmarty utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Népszínház utcában a József körút előtt egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, a 99-es és a 217-e autóbusz terelve közlekedik. Mától a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra készüljenek elektromos közmű építése miatt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Egész héten játékra invitáljuk Önöket, minden nap más kérdés. Így aztán más a válasz is, ugye? Tehát, hogy mondjuk ettől változatos a dolog. A mai kérdés a következő. Melyik városban található a híres Scala Operaház? Mondok három lehetőséget. A. Bécs, B. Milánó, vagy pedig C. Róma. A nyeremény nem más, mint egy páros belépő Verdi Nabucco című operájára. Az augusztus 13-i vagy 15-i előadásra a Margit Szigeti Színház jóvoltából. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Most pedig a folytatásban Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.
0: Következik Franz Schubert 5. B-dur szimfónia 4. tétel. Előadja a Bécsi Filharmonikus Zenekar Solti György vezényletével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gáspár András, színművész, író, rendező, drámatanár, ez mind. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Én is köszöntök mindenkit az Intermezzo-ban. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást.
0: Ugye azt is mondhatom, hogy Gáspár András Gáspár, hiszen igen, ez az írói álneved, és ugyan több témát is érintünk majd, de hát alapvetően mégiscsak most jelent meg egy könyved, melynek címe Jutalomkirándulás 2065. Addig ellátsz 2065-ig?
1: Az a rémisztő, hogy az eddigi regényeimben ugye a Föld 2 záróvizsga, a Héj nélküli és a Tiszta, amelyeket a Móra könyvkiadó kezelt, vannak olyan motivumok,

képzeld el, amiktől megrémülök. Mert egészen egyszerűen leírok olyan dolgokat, amik egyszer csak így visszaköszönnek a társadalmunkban, a politikai életünkben, és a 2065-ös történet is olyan, hogy felvázolok benne egy olyan jövőképet egy országnak Közép-Kelet-Európában, ami 2065-re hunnia, sejthetett, hogy Magyarország a korábbi években, ami bizonyos szempontból tartok tőle, hogy megvalósul, ugyanis mondom, több

0: Programai álló következik. Jövő vasárnapig látható a Szépművészeti Múzeumban a Vazarelli 120 című nagyszabású retrospektív kiállítás, amely Viktor Vazarelli, a magyar származású, világhírű francia művész életművét mutatja be. A tárlat több mint 140 alkotáson keresztül vezeti végig a látogatókat Vazarelli művészi pályájának fontos állomásain, a korai figurális munkáktól egészen az opártig és a kinetikus művészet meghatározó alkotásáig. Megismerhetjük azt a vizuális gondolkodást, melynek köszönhetően Vazarelli a 20. századi geometrikus abstrakció egyik legfontosabb alakjává vált. A tárlat nem csak ismert műveket mutat be, hanem dokumentumokkal, korábban nem látott fotókkal és filmanyagokkal is árnyalja a művész életútját. Azt is bemutatja, hogy hogyan akarta Vazarelli a művészetet kiléptetni a galériák falai közül, és hogyan kapcsolta össze az alkotásokat az építészettel, a városi térrel és a mindennapi környezettel. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely még vasárnapig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Kökény Attila és Rakoncai Viktor szombaton ismét közös koncerttel tér vissza a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Az Egy nyári este című produkcióban felcsendülnek legismertebb közös lágereik, köztük a Ha újra látlak, a Veled elrepülnék és a Csókolj még egyszer. A két népszerű előadó az elmúlt években országszerte és a határon túl is teltházas koncertekkel bizonyította közös produkciójuk sikerét. Az esten a jól ismert dalok mellett zenei meglepetésekre is lehet készülni. A koncert sztár vendége Lengyel Johanna lesz, aki tovább színesíti majd a programot. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten balesetnél helyszínelnek a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a Bank utca után a buszsávban. Akadozik a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától a József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha-Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A Budakeszi úton a Dénes utca közelében javítják a vízvezetéket, a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett halad. Sávlezárásra kell számítani a harmadik kerületben a Mátyáshegyi úton a Kolostor útnál vízvezeték javítás miatt. A 165-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Kolostor út megállót. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton Hárosvasút állomás közelében a Promontor utcánál. A forgalom váltakozva egy sávon halad. Kovács Botond, PKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és bizony ma, hát legutóbb is Óbudán voltunk, de most újra Óbudán leszünk, az Óbudai Múzeumban hívjuk meg a hallgatókat. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt mit láthatunk, mert most így belegondolva, Óbudán rengeteg múzeum van. Ott van az Aquincum, ott van a Kisceli Múzeum, akkor a Goldberger textilipari gyűjtemény, és akkor itt van az Óbudai Múzeum
2: így
1: is.
2: Van, és hát lehet, hogy kevesen tudják, hogy a főváros első hely és település történeti múzeuma 1927-ben pontosan Óbudán nyílt meg, a Kis Korona utca 10-es szám alatti polgári fiúiskolában, Óbudai Árpád Múzeum néven. Ennek a múzeumnak az anyaga a II. Világháborúban elpusztult, tehát sajnos nem mondhatjuk azt, hogy a mai Óbudai Múzeum ennek az örököse vagy jogutódja lenne, hanem legfeljebb a szellemiségét viszi tovább. Az Óbudai Múzeum 1996-tól viseli ezt a nevet, és korábban Óbudai helytörténeti gyűjtemény, illetve Budapest 3. kerületi helytörténeti gyűjteménye néven volt ismert. Megalakulásakor csak azt a nagyon semleges helytörténeti kiállítás nevet viselte, de Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 100. évfordulója alkalmából 1973. november 16-án a 3. kerületi tanács márványtáblán örökítette meg a helytörténeti kiállítás megnyitását. Ekkoriban az intézményi működés kereteit az akkori művelődési ház, az Óbudai Társaskör biztosította. Aztán a rendszerváltást követően 1990 és 93 között az intézmény zárva tartott. Itt egy komoly átalakítás, felújítás zajlott, amelyet abból a célból végeztek, hogy a kiállítóhely 1996-tól az Óbuda Békásmegyer önkormányzatának önálló intézményévé válhasson. Időközben egy nagyon gazdag gyűjteményé gyarapodott, és mára már elmondhatjuk, hogy egy kifejezetten sokoldalú múzeummá fejlődött, és az egyik legszebb műemléki környezetben vagyunk. Most elárulhatjuk a pontos címet, a 3. kerületi főtér épület nyertek elhelyezést a különböző gyűjtemények. A főtér 1-es szám alatti barokk zicsi kastélyt körülvevő jobb szárnyépületben a lakásmúzeumot találjuk, Kun Zsigmond népművészeti gyűjteményét pedig a főtér 4-es szám alatti 18. századi barokk épületben találjuk. Tehát nagyon-nagyon szép. Uh-huh. Aki ismeri Óbuda központját, a Macskaköves utcákat, a főterét, a Szent Háromság teret, az tudja, hogy milyen hangulatos területről van szó. És 2008-ban kezdett egy komoly intézményfejlesztést, átalakítást a múzeum, és ez az új állandó kiállítás bemutatja Óbuda gazdag történeti múltját a középkortól egészen az 1970-es évekig három nagy egységben.
1: Hogyan lehetne jellemezni ezt a múzeumot?
2: Hát ez mindenképpen most már tényleg a 21. század igényekhez alkalmazkodó, interaktív, szórakoztató, élményközpontú múzeum, kifejezetten látogató és iskola barát múzeum, és elmondhatjuk, hogy ebben az új állandó kiállításban a múlt és a jelen kapcsolódik össze, úgyhogy ha belépünk a kiállító térbe, az évszázadokon át Óbudára jellemző óbudai macskaköves utcák fogadják a látogatót, ugye ez összeköti az út, mint olyan összekötő Óbuda múltját és a jelent, és ezután indul el az a tér és időbeli utazás, amit a múzeum ad nekünk. A középkori Óbuda is megjelenik, amely a városrész történetének szempontjából nagyon fontos volt, hiszen ebben a korban Óbuda királyi, majd királynéi központ volt. Aztán ezután megláthatjuk a falusias mezővárost, hiszen itt a mezőgazdaság, a bortermelés is már a római időktől kezdve jellemző volt, és itt az zicsi korszaktól egészen a 20. század elejéig követhetik nyomon a látogatók a gyűjteményt. Aztán megérkezünk a jelenbe, itt pedig a város mai arculatának a kialaki

0: kialakulását bemutató kiállítás részben. Látjuk a szanálást, látjuk az épülő, a 70-es években épülő lakótelepi környezetet, és hát mindezt a társadalmi változást, amit a lakótelepek hoztak Óbuda történetében. Úgyhogy ezek után úgy érezzük, hogy egy grófi rezidencián kávéztunk Zichy Miklós szalonjában, vagy éppen Tóbiás Simon óbudai kádármester műhelyében jártunk, vagy esetleg vörösbort iszogattunk egy óbudai kiskocsmában, akkor nem a képzeletünk játszik velünk, hiszen egy igazi időutazáson vehetünk részt az Óbudai Múzeumban. Sok interaktív elemmel a látogatót is megmozgatják, és a külföldi turistáknak pedig angol nyelvű kiállításvezető is áll rendelkezésükre, tehát tényleg mindenki talál magának valót.
1: Óbudai Múzeum ide is ellátogathatnak. Köszönöm szépen!
2: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Miranda Liu hegedűművész, a Miraton Fesztivál és Akadémia alapítója. 5 és 6 óra között pedig eljött hozzánk Gáspár András, aki színművész, író, rendező, drámatanár, nagyjából mindezekről a pozícióiról volt szó, de alapvetően a Jutalomkirándulás című vadonatúj regényéről ejtettünk néhány szót. A könyv címe Jutalomkirándulás 2065. Én nem várok addig, most búcsúzom önöktől, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna víz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erzsébet híd Budapest egyik közúti hídja a Dunán, amely az 5. kerületet köti össze az 1. kerülettel. Nevét Erzsébet királynőről kapta, és 1903. október 4-én adták át a forgalomnak. Felépítése 11,5 millió koronába került, vagy szerkezetének súlya 11 ezer tonna volt. Egyetlen 290 méteres nyílásával 1926-ig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt. A II. Világháborúban a németek felrobbantották, és a robbantás olyan károkat okozott benne, hogy az újjáépítéséről le kellett mondani. Helyébe Sávoly Pál tervei alapján korszerű kábelhidat építettek a régi pillérek felhasználásával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután 1890-re a két meglévő budapesti közúti Dunahíd hídvámjaiból befolyt összeg meghaladta az évi 650 000 forintot, 1893-ban két további híd építését rendelte el egy törvénycikk. A törvény végrehajtásával megbízott kereskedelmi minisztérium nemzetközi tervpályázatot írt ki, melyre összesen 74 pályamű érkezett be. Ezek közül 53 darab az eskütérihez, 21 darab pedig a fővámtérihez készült. A két építményre vonatkozó terveket együttesen bírálták el, szintén nemzetközi bírálóbizottság segítségével. A mai Szabadsághídra vonatkozó pályázatok közül 16 háromnyílású és 5 egynyílású átkelő volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta. A másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pesterzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rózsadomb és a Kisvághegy közötti völgyben húzódó térséget az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonaság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25

0: 1-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsjai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsjai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai hídfőjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd eredeti nevén Lágymányosi híd volt Budapest Dunai közúti hídjai közül az első, amelyik nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta elnevezését. A fővárosi közgyűlés az 1995-ös átadáskor a Szent László híd elnevezés ellenében választotta ki a városrész nevét. Később felmerült javaslatként Latinovics Zoltán, Kossuth, Szent István és Mátyás király is, mint lehetséges névadó, illetve a Békehídja név is. A közgyűlés végül csak 2011. április 27-i ülésén javasolta a Földrajzi Névbizottságnak, hogy a híd új neve a jeles magyar történelmi családról Rákóczi híd legyen. A bizottság ezt egyhangulag elfogadta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd összesen 1861,35 méter hosszú. Ezzel a Kőrös-hegyi völgyhíd után Magyarország második leghosszabb hídja. Az öt hídból álló együttes legnagyobbja a Nagy-Duna ág felett nyújtózik, két A betűt formáló pilonon támaszkodva, melyek magassága majdnem eléri a 100 métert. Ezek tetejéről remek kilátás nyílik, így a tervezési szakaszban felmerült, hogy a nagy közönség által is látogathatóvá teszik, de a végleges kialakítás erre nem alkalmas, mivel a lift csak két főt tud szállítani. Az utólagos bővítés mind pénzügyileg, mind az építmény statikája szempontjából aggályos lenne. A pilon tetejéről azonban készült gömbpanorámás fotó, ami az interneten mindenki számára elérhető.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló híd szerkezett tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pilléreinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra eső településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna vízszintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerle telephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balog Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Rákosligetet az 1890-es évek legvégén alapították. A tervezőasztalon született település központjába egy tágas teret álmodtak meg, melyet a Rákosligetet építő munkásotthon házépítő szövetkezet alapító elnöke után Fakkároly térnek neveztek el. Nevét 1925-ig őrizte, mikor is a Hősök szobra avatása kapcsán új nevet kapott. Hősök tere. Fakkároly tér csak 1996-ban lett megint Rákosligeten. Ekkor a pár utcával feljebb található egykori temetőhelyén kialakított köztér vette fel az alapító nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Dunavíz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.